akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Belvebul, double cup, OG Kush, orange bud, kokatusi, MDMA,

ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

0: something if you are a bro, no, cause you know that I solo. Like dum da dee da da dum, dum da dee da da dum.
1: 95.5. A jó kedv meg a helyce.
2: Pannó reggeli.
3: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
4: A házi kedvencekhez kapcsolódó kiadások skálája brutálisan széles. Az élelmiszertől és kozmetikumoktól kezdve nyírás, sétáltatás, egészen áttérhetünk a ruházatra, különféle felszerelések, minden. De hát ennyit költünk, és ebben benne van nagyban a kaja is. A kaja. És én ezt megértem valahol, mert emlékszem, amikor nekem volt macskám, ilyen fancy macskám, akkor az egy kaja, az tétel voltám. Hát nem maradékot eszik az a házi kedvenc. Most nem ilyen, nem arról beszélgettünk, amikor van egy kutya az udvarba, és akkor maradékot eszi. Hanem erről a modern állattartás, ami most olyanában ilyen divat lett. És akkor tudod, van az haláli volt, én már összegekre nem emlékszem, de valami ilyesmi volt, hogy 400 grammos kis száraz táp, amit meg is evett, ami ilyen olyan, hogy ilyen nagyon menő, és nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt forgatnak nyilván a marketingre, hogy ismerje mindenki, és hogy azt mondják rá, hogy az a nagyon menő. És akkor önök egy kategóriák vannak a kajában, hogy ez most sterilizált macskának van, ez idős macskának van, ez fiatal macskának van, ez most nem tudom milyen macskának van, ez most jó hangulatú macskának van, ez rossz hangulatú macskának van.
5: Ott az eszembe, igen.
4: És akkor 400 gram, 800 dinár. Bám! Például. Igen, de hát ugye itt vannak még a konzervkaják, és akkor stb. Ráadásul az van, hogy ilyen konzervkajákra rákattan a macska, akkor csak azt fogja enni. Ráadásul az is érdekes, hogy ezeknél a konzervkajáknál olyan, hogy megszokja az adott ízű konzervet. De az sem mindegy, hogy veszedek egy másik konzervet, akkor az már nem tetszik neki. Nem ő a kis luxi konzervit kéri, mert ha nem, nyilván, akkor inkább belepusztul,
5: meghal. Tudod, hogy tesznek ezekben valamilyen addiktív anyagokat egyébként. Én itt tudom elképzelni, mire rá szoktatod a macskát gyakorlatilag a tudodon kívül.
4: Tuti.
5: Hát igen, lehet költeni. Én is jelentős összegeket költök az étkeztetésére a macskának, de itt hála Istennek ő nem válogatós.
4: Hogy hívják a macskát?
5: Lenne Filip? Ezt észszerűsíteni még jobban, szerintem majd meg is teszem idővel.
4: Marci.
5: Illés.
4: Jézusom, mit beszél.
5: De
4: Illés.
5: De hogy
4: a
5: hívják?
4: Murcira gondoltam. Igen?
5: Nem tudom, hogy fura szavakat mondasz már.
4: Nem vagyok készen. És, szóval mit csinál az Illés? Mit teszik?
5: Hát megeszi az olcsóbbat is, de rengeteget. Rengeteget. Tehát, hogy jó, most ilyen nagyon úcska, száraz kaját, ezt párszor próbálkoztam nála ezzel, akkor egy kicsit eszik belőle, aztán úgy nem hagy békén, és nyúz, de tele a tálad, és hozzá sem nyúl igazából, és megőrülsz előbb-utóbb, de túl nagy pszichikai nyomást helyez rád, és általában én ez alatt úgy megtörök egy idő után, és akkor úgy vagyok, hogy jó, akkor egyé. Nem tudom, és most találtam egy fokkal jobb kaját, nem annyira veszélyes, Lidiéknél lehet ezt vásárolni, egyébként a picit egy fokkal drágább fajta, az nagyon bejön neki, de basszus, hát én nem tudom, hogy másik macskáknál ez hogy van, neki van egy ilyen normális macska tál méretű tálja.
4: Hány konzervet teszel vele?
5: Tele van száraz kajával, az egy-két nap alatt elfogy. Szilültig. Teljesen úgy, hogy még közbe kapja a konzervet is, meg hogyha van maradék hús általában, amilyen letisztultabb, valamilyen cucc, akkor azt is elkapja, és azt is erőszeretettel elfogyasztja egyébként. De jó van, hogy elég nagy, és úgy táplálni kell a testét.
4: De hány kilós?
5: Nyilván így van vele. Nem értem egy ideje.
4: 60? 6-7?
5: Szerintem simán. Szerintem inkább több most már.
4: Filip írja, hogy jó reggelt, uraim! Mi az, hogy Filip a macska? Nem úgy hívják.
5: Nem, az egy elég bezvezen név, és akkor az miatt nem azt adtam a macskának.
4: Tök jó macska név, de persze az én jó barátom is Filip, de igen, én tudnám, hogy abszolút el tudom kezdeni. Filip, gyere! Kész egy kis májat, abszolút.
5: Fülöp, az már nekem jobb macska névnek.
4: Fülöp, ez sem a szív, de kész egy kis nyers csirke.
5: Igen, keresek én egy képet róla, ott az ilyen viszonylag reálisan megmutatja, amikor így tartod a kezedben így kinyújtva a macskát, hogy ez mekkora.
4: Igen.
5: Nagyon-nagyon lassan tölti be a képeket, hát majd csak meg lesz. Na mindegy, visszatérve egyébként erre az étkeztetésre, tehát én ugye ezt látom, hogy ez egy ilyen probléma, de hát nagyon sokan ugye nem így tartanak házi állatot, hanem ugye öltöztetni kell, hülyeségeket kell neki venni. Elképesztő szintűek egyébként ezek az kisállat kereskedésnek hívjuk azt, ahol általában kisállatot nem is nagyon lehet venni, inkább ugye az ilyen kellékeket tudod megvásárolni.
4: Kisállat cucc, itt van Dobárdán Robi, szevasz, neki papagájai vannak.
5: Aha. Nem vett nekik ruhát? Igen, ő nekik... szombrérókat például?
4: Mi mindent kell venni egy papagájnak, Dobárdán, írd már meg.
5: Magvakat.
4: Ennyi? Játékok biztos van, meg azok a csontok, hát amiket rágogatnak meg.
5: Igen, tényleg azt mi is belúgattuk, mikor volt papagájunk, tudod, mi volt az a tintahalnak van valami felső csont része.
4: És azt eszegetik?
5: És az így ki van szárítva, és azt árulták, és akkor azt beker, és akkor azt úgy csipkedik, azt úgy eszegetik.
4: Az a Dobárdán.
5: Ilyen porcos valami, nem tudom mi az.
4: Igen, valami láttam, különben azt írja Dobárdán, hogy kajaoszt annyi, játékok esetleg, ennyi.
5: Hát alapvetően, hogyha ő...
4: Az meg csőrkoptató, amiről te beszélsz, azt mondja, az
5: ja,
4: azért
5: kuptató.
4: Van.
5: Ja.
4: Én sem tudtam, hogy az
5: ja,
4: az,
5: értem.
4: Amit Sánta mond.
5: Magvakat esznek ők főleg.
4: De és akkor mi van a kezdem mondani az állatkereskedésben, hogy az van, hogy kiegészítők?
5: Hát mindig ledöbbenek azon, amikor... Most már nálunk is van egy-két ilyen nagyobb egyébként.
4: Van, hál'
5: ebből
4: Istennek,
5: is lehet látni. Ebből is lehet látni egyébként, hogy tényleg nagyon kelendőek ezek az ilyen jellegű termékek. Én múltkor bementem, hogy itt van a Shopee-ban van egy ilyen kis állatkereskedés, ami mindenes
4: nem
5: volt.
4: Nem is fedeztem fel.
5: Nem tudom már, mit kerestem, és akkor néztünk valami macska játékokat gyerekekkel, persze az érdekes. Előbb-utóbb annak már majdnem az lesz a vége olyankor, amikor gyerekkel mész ilyen helyre vásárolni, mivel kicsit így nekiveszed inkább azt a játékot, mert olyankor az érdekes,
4: igen,
5: neki
4: igen,
5: érdekesebb. És ez egy ilyen kis játékegér, akkor az ilyen 600 dinár, de egy ilyen semmi. Tehát amit most neked így egy régi zokniból meg tudnék csinálni, tudod?
4: 600 dinár?
5: Ez elképesztő. És akkor, hogy növekszik, úgy ezzel arányosan növekszik ugye az ár is, és elképesztő. Nagyon, tehát több ezer dinárokat ott tudsz hagyni egyetlen ilyen kis mini kis valami.
4: Az a 600 dináros egér pingpongéknál mennyi?
5: Micsoda? Ja? Hát ilyen helyeken kell megvenni. Nekem van erre egy kedvenc boltom, a P betű is, most nem mondjuk ki a nevét, most ma azt játszik, hogy nem mondjuk ki.
4: Mondta.
5: De nem annyira, nem az. Nem a Linglong.
4: Polo Loco.
5: Hanem a Pepco-ra gondolok. Nem tudom sajnos másképp megközelíteni.
4: Polo Loco.
5: És ott időnként vannak tematikusan ilyen hetek, időszakok, hogy akkor vannak, nem tudom, ilyen kis állatcuccok.
4: Állatcuccok.
5: És nem tudom, nekem azzal a boltán kapcsolatban van mindig az érzésem, hogy ott végre egy ilyen reális árat fizetsz valamiért. Tudod, nem tudom, és akkor így láttál macskajátékot, ki volt írva, hogy nem
4: igen.
5: tudom, 50 dinár. És így tökélet, érted?
4: Ennyit meg.
5: Vagy tudod, az a macska lábtisztító, vagy kutya lábtisztító, most tudja, hogyha bevész egy ilyen fancy helyre, akkor az nem tudom, tudod, mennyi lehet az?
4: 10 000?
5: Nem 10 000, de az a kis gumi, tudod, most azért azt nem tudják, hogy beározni.
4: De milyen lábtörlő?
5: Az a lábtisztító.
4: Ja, az, amit úgy cuppogtatsz a kucára.
5: Igen, az, ami ilyen
4: kucára.
5: Igen.
4: Ez lehet mondjuk 2,5-3 000 dinár mondjuk.
5: Hát mondjuk ne legyen annyi, de mondjuk legyen egy 1000-es, itt ezzel szemben 120 dinárba kerül, ja. Tudod? Tehát, hogy na, és ugyanazt kapod? Tényleg pontosan ugyanazt kapod. Úgyhogy én ott vettem múltkor az Illésnek egy ilyen halat, az nagyon vicces, egy plüss hal, nagyon vicces, ilyen realisztikus, úgy néz ki. Az volt ilyen, nem tudom, tényleg
4: plusz?
5: Apró pénz. Plusz. Plusz, meg kapott egy ilyen egeret, aminek még van ez a kis madzaga is, amit ha meghúzol, és akkor elkezd visszamenni a testébe, akkor így vibrál, és akkor így megy.
4: Látod az Illésnek, azt kevered, látod azt a kis felhúzhatós madarat? Az nagyon jó.
5: Nem.
4: Csiripel, meg röpköd. Haláli. Komolyan, macskák imádják. Jó, szétverik az egész házat, de mindegy.
5: Azt nem láttam, de láttam egyébként egy olyan macska játékot, azt ilyen kínai webshopokról lehet rendelni. Nálunk közkedveltek ezek. Az pedig egy ilyen aksis, tehát tölteni kell. Úgy képzeld el, mint egy... Nem is tudom semmihez hasonlítani, elmondom. Van egy ilyen kör, egy ilyen gömbrésze, egy labdarésze, és annak van egy ilyen farka. És ez villog, mindent csinál, és 3-4 fajta ilyen mozdulatot tud csinálni. A lényeg az, hogy bekapcsolod, és akkor elkezdi pattogni a szobába, és így kergeti a macska zseniális.
4: Az nagyon jó. Ez tetszik.
5: De az egész ilyen gumis, tehát hogy nem csinál zajt, meg nem fog kártani a lakásba semmibe szerintem, akkor nem tudom, kicsit így ugrál, akkor így forog, meg nem tudom, ilyeneket csinál. Szóval
4: ez tök jó.
5: Ez tök jó. És hát ugye miután Kínából rendeled, akkor egy ilyennek az ára az nagyjából szerintem egy ilyen 2-300 dinár, úgyhogy
4: hát igen, reális. Különben azt írja nekik a Dobárdán, hogy hát ő azt vett észre, ami 2500 dinár itt a boltban, az te mondja a 300, de körülbelül ez az arány.
5: Na de felárazzák, mert megveszik az emberek. Magyarországon van ez a nagy üzletlánc egyébként. Ami kisállat kellékekkel foglalkozik. Én ott még évekkel ezelőtt, amikor egyszer így betértem, akkor teljesen le voltam döbbenve azon, hogy tényleg egy ilyen hatalmas nagy falrész, tényleg nincs vége, és ott vége, erről szólt minden, hogy tudod, ilyen kis nyakék a kutyának, olyan ruha, nyakkendő, sapka, lábbeli, ez elképesztő.
4: Igen. Elmondom azt, hogy Zoli írja nekünk, hogy Ausztráliában, ugye, hogy magvak, tintal, amit az óceán parton szedtünk, ez fa darabkából, meg spárgára fűztük a játéknak a dolgokat, meg mindent a papagájoknak, kint tartottuk őket, és akkor azzal nem számoltunk, hogy egy nap majd a sólyom, aztán nem lett többet papagáj.
5: Hoppá.
4: Opa. Benne van a pakliba. Én elmondom, hogy hol
5: Ausztráliában
4: adtam...
5: volt ez?
4: Igen.
5: Jöhet, igen. Világos. Minden oké.
4: Én elmesélem most nektek, hogy hol adtam fel azt, hogy tudod, hogy így segítsek az embereknek. Mármint most tényleg ne haragudjatok, de tényleg én már annyi minden próbáltam, aztán nem jó, nem jó a vége sose. Képzeljétek el, hogy megyek én haza az egyik lakásba, és látom, hogy icipici, nagyon-nagyon-nagyon pici kis kutyák vannak kint egy dobozban, a parkoló és a járda közötti díszfüves területem. De nem csak úgy odarakva egy dobozba, hanem ilyen gyönyörűen kibélelve az a dobozka, mellette ilyen tej, hogy megbírod etetni, ilyen kis cumi, meg tud... Hát mondom, ez mondom, mi a franc? Mondom, ez milyen logika? Mondom, ilyet én még nem láttam. Mondom, mi történik? És az akkori szomszédom meséli, hogy nem, hát ezt ő találta, reggel ment edzeni, és talált ezeket a kiskutyákat. És itt nekem is volt ilyen pokróci, meg ilyen, meg vedd gyorsan valamit hozzá, és akkor ez most itt van, hát azt mondja, tám majd valakinek tetszik, vagy valaki csak elviszi ezeket a kutyákat, tehát akkor az a lakás, és van bent, nem tudom fogalmas, biztos, hogy 200 ember, vagy 300 ember, hát valakinek csak kell. Hát nem kellett, bármint sok nem kellett, és ez csak hallok valami hangokat, hát az volt, hogy a szomszéd felhozta azt a dobozt, és akkor ott voltak a kutyák. Na most ezzel volt egy baj, hogy elmúlt 2-3 nap, és ezek a kutyák elkezdtek így mászkálni. És ki tudnak mászni abból a pici dobozból. És akkor ott pedig lépcsőház van, bakker. És nem bírom nézni, ugye, mert bennem meg van ez a szeretet ugye az állatok iránt. És akkor nézem, hogy basszus Jézus Isten, hát mert ez a kutya le fog esni, ezt elpusztul. De nem baj, mert van nekem a raktárba, ahol egy vadi új, nem használt ilyen gyönyörű ketrec.

0: orosz fickónak. Mondom, hol az orosz fickó? Elutazott. Mondom, hogy...
1: Hoppá.
0: Mondom, hogy tényleg rajtam kívül mindenki hülye. Mindenki. Mármint most értitek, idézőjelben mondom, hogy így... Én nekem a büdös rohadt életben nem jutna eszembe, hogy valakit, hogy kapok egy vadonat, új valami, nem tudom, micsodát, hogy használjam, és azt az még elkezdett, hogy valami baleset töltrék, ráesik a nem tudom, valami, és hogy megsérül, vagy valami. Elajándékozott. Én próbálom ezeket a dolgokat elengedni, de tényleg
1: én nem értem.
0: Normálisak az emberek. Mi az Isten megy az agyába? Ezért nem tudom, Zoli, azt nekem kölcsön, nem tudom, hogy egy autó. Tudod, ez a tipikus, ez az ilyen, hogy például ilyen, például, amit múltkor vettél, azt nekem kölcs egy ilyen akkumulátoros gumifeltöltőt, vagy ez a gumifelnyomót, vagy hogy hívják ezt, gumipumpát. És akkor azt mondja, persze, mit tudom, pont most vettem akciós, nem tudom, 6000 dinár, és akkor mondom, és így Gergő meg mondjuk az egy másik haverom, aki kérdezi, hogy amúgy, de jó lenne egy ilyen gumi, tudod, ilyen pumpa, és meg úgy mondom, amúgy van nálam egy tessék, és jól adom. Ez így működik? Ezeket az embereket így nevelik? Vagy miről van itt szó?
1: Van, aki érdekes jelenség, egyébként egy kocsi üggyel kapcsolatban hallottam már, hát most nem annyira sokat, de volt erre szerintem többször is. Kettőről biztosan tudok, amikor valakinek valami sok gondja volt az autójával, elvitte a mesterhez, de ez egy olyan mester, mert vannak ilyen mesterek, aki úgy tud, így csinálgatja is, akkor kicsit nem, akkor van egy kis pénzed, akkor nem tudom, akkor csinál rajta, amit akkor most várnak valami alkatrészt. Van ilyen típusú mester, én is jártam már ilyennel egyébként, több hónapig ott volt nála az autó, hogyha nem, és úgy, hogy zaklatod folyamatosan hívogat, és még nem, és tragédia.
0: Ja,
1: de amikor két ilyen ember találkozik, akkor annak az a vége, hogy az autó az ott marad. Én tudok, van egy ilyen haverom, akinek sok gondja volt egy ilyen nagy családi egyterűvel.
0: És
1: így kérdezgettem, hogy mi van vele, és akkor, hogy ilyen nagyon nagy gáz, ilyen generáljavítás, meg motor, meg várják az alkatrészeket, mert nem tudom, aztán tudod, megint elmúlt néhány hónap, még mindig nincs az autója, egyszer csak vett egy másikat, hát de mondom, mi lett, akkor eladtad, azt mondja, nem, ott van a mesterné, és jót maradt az autó.
0: Igen.
1: Nagyon érdekes, de ő magát károsította meg gyakorlatilag ezáltal, hogy... Hogy így tudod, tehát hogy vett egy kocsit, ami aztán itt ropa lett, most arra kellett volna költeni nyilván egy tetemesebb összeget, lehet, hogy az már felrúgott mondjuk a kocsinak az értékéig is.
0: Jó.
1: És úgy volt vele, hogy akkor így nem. És ott van. Ott maradt.
0: Igen?
1: Tudod. Most ez lehet, hogy ezt nem tudom. És akkor előbb-utóbb most az a mester az feltételezem, hogy akkor elkezdi majd tudod ilyen botot alkatrészként akkor hasznosítani.
0: Hát ez hihetetlen. Szóval, de visszatérve az
1: állatot. És volt még egy régi sztori is, ahol szintén hallottam egy ilyenről, most tök mindegy, csak de ugyanez, hogy ez úgy ott maradt. Ott felejtetted, és
0: nem
1: akkor
0: tudom.
1: Mit tudom én.
0: Na de aztán meglepődtem különben, mert elmentem az ilyen nagy boltba, ilyen kutyaboltba, meg ilyen macskabolt, meg egy kis házi kedvenc bolt, de nagyon nagy. Ugye most már vannak ilyenek, ahogy a Zoli is mondta. És én fel voltam készülve, hogy tudod, 4-5 ezer dinár, mondom, hogy akkor veszek, hát vissza kell rakni a raktárba. És mert hogy ajándékba kaptam, és akkor mondom, az most nagyon jó stósz, hogy akkor most akkor nem lesz többen. És meglepődtem, mert megtaláltam ugyanazt, és éppen ami akció volt, meg ilyen szuper, mert vannak ilyen akciók, hál' Istennek. Nem tudom, hogy ezek a nagy akciók mi vannak időként, azért, mert rajtuk maradna amúgy, vagy jön az új termék, és akkor nem tudom, de lényegtelen jó, hogy vannak akciók. És képzeld el, hogy 2000 dinárért találtam egyet. Hála jó Istennek, ami pont az volt, ami nekem volt, és teljesen jó volt, és akkor megnyugodtam, totál fel voltam készülve, hogy 4-5, akár 6 is volt, de nem lehet többet berülni az árakat, bármennyibe kerülhetnek a dolgok, ugye? Ez az utóbbi időben ez van, de hát így én nem tudsz rajta elmenni különben.
1: Mi volt? Most nekem volt valamilyen, amit így nézegettem.
0: Mert van ilyen, hogy valamilyen kis kutya, nem tudom, ágyikó, amire lefekszik, tudod, az olyan anyag, ami be van húzva valamivel, és akkor nem tudom, ilyen 8000 dinár, meg ilyenek. Most akkor onnantól kezdve bármennyibe kerülhet bármi.
1: Igen. Jó, mi volt az, amit így, tudom, így keresgettem is? De tudod, milyen egyébként többek között most ez a macskatartóknál érdekes, és csak nekik érdekes, a macskának nem. Az a macska kaparó mászók, azok a kis házikok.
0: Nekem volt olyan tornyom, az a nagy.
1: Csű gyerekek, az mennyibe kerül? Tehát az ilyen 100-200-300 euróba simán kijöhet, érted, hogy veszel egy ilyen. És az még mindig nem az a nem tudom most, hogy a falat beépíted vele, hanem az egy ilyen nagyobb.
0: Igen.
1: De ennyi. Mondom, oké, ránézek akkor a Kupujemen, tudod, igen, hogy akkor házilag csinálnak ilyeneket. Hát ők is felfedezték ezt a lehetőséget, ezt a piaci részt. Ugye érezték, hogy az emberek kifizetik a nagy pénzeket, úgyhogy az, aki házilag készíti neked, az vagy annyi, vagy még többbe kerül igazából, mert lehet, hogy még azt is ráakasztják, hogy akkor ez ilyen craft

0: kvázi.
1: De figyelj, a legjobb
0: finomabb munka, tudod, nem ilyen ipari.
1: Ezt úgy kell, csak türelmesen kell csinálni, hogy én úgy csináltam, hogy vadáztam, hogy ki az, aki, van-e olyan ember, aki Szerbiában, aki ezt megvette a macskájának, a macska pedig nem használja, csak utána kényszerbe eladja. És volt ilyen.
0: Rengeteg
1: akkor
0: ilyen
1: van szerintem. Persze, akkor én megvettem ezt, egy töredékéjét, mint amit te mondasz. És akkor utána pedig az volt, hogy amikor én nekem se kellett, már akkor én is ugyanúgy eladtam valakinek, ugyanúgy megvette valaki.
0: Igen, igen.
1: Tehát ezek így mennek, ezeket így el lehet adni. Simán.
0: Jó, hát így a használt, igen, piacon. De igazából a macska az nem érdeklődik ez iránt, ezért lássuk be. Tehát, hogy így,
1: nem,
0: tudod,
1: nem feltétlenül.
0: Vannak olyan... Ez a tipikus, hogy egy karton dobozza mindent megoldott, és a macskának is boldogságot okoztál egyébként.
1: A kartonna, zacskó.
0: Imádja, imádja. Az írésnek is van egy kis, alig fér bele, abba alszik folyamatosan. Így, imádja, imádja.
1: De látod, ez érdekes, mert közben meg anyóéknál van egy ilyen kis macska, aki így beköltözött, így jött egy nap. Hihetetlen. És tényleg ilyen nagyon cuki különben a macska. Ő azért kint van, csak néha bejön, és ő neki van egy ilyen kis ágyikó, és ő abban szokott aludni.
0: Aha.
1: Ez életemben először láttam a macskát, hogy tudod, használja azt, amit
0: így vettél neki. Igen.
1: 90%-ban nem használja soha. Vagy rosszul használja, vagy tudod. De ilyenek vannak. És kérdezi Zoli, hogy miért nem barkácsolsz egyet. És érdekes, én is úgy képzelem el, csak hogy ez nem a valóság.
0: Tudom, hogy... tényleg rengeteg macská volt az életemben, vagy rengeteg, de sok volt, láttam már sok ilyen példát, és abból már tudom mondani ezt a következtetést, hogy nem hiszem, hogy használnál.
1: Hát meg így... tudom, hogy elméletileg úgy képzeli el mindenki, hogy a férfiaknak otthon van egy ilyen műhelyük, ahol ők mindig dolgoznak délután vagy este, de ez az igazság, hogy férfiak 98%-ának ilyen nincs. Nincs műhely, ahol tudsz dolgozni. Általában egy garázs.
0: Az embernek általában inkább dolgozni. Ilyen szomszédai vannak, akiknek egy flex műhelye van. Flex. Az a gyakoribb.
1: És azért röhögök,
0: köszönő műhely.
1: Tudni, hogy ezt azért mondod, mert látunk valaki biztos, mint
0: persze,
1: egy flexer,
0: persze. Igen, igen, de így mehet valami műhelyben, és így folyamatosan kóstás hallod, érted.
1: És azért röhögök.
0: Annak a szomszéd, Dininek a szomszédja, közvetlen, hogy mellette lévő szomszédja, aki meg a faleveleket, meg az elhullott gajakat, azokat be kell, hogy tüzelje az udvara közepén, tudod, igen. És akkor a füst az így rád jön. Igen, ez a
1: szomszédok, igen, és akkor most igazából váltuk egy pillanat, csak a szomszédokat halálni. Az egyik az, amit a Sánta mond, ez a flex, és azért kezdtem el röhögni, mert nekem az egyik háznál ott az van, hogy az utca végén van az egy nagyon jó barátom, tudod, mivel foglalkozik? Fém meg
0: munkálással.
1: De az reálisan különben nem hallatszik, csak akkor, amikor tudod, nyitva van a műhelynek a nagyobb
0: bárány. Igen, ez is bent, de nem zavaró, de amúgy nem, annyira nem zavar, nem kín zajlik igazából. Így kóstas, így megy.
1: Nekem az volt az érdekes, a megint egy másik háznál, ott pedig az volt az érdekes, hogy volt az, hogy kimész a teraszra, és úgy ülsz, hogy tőled ott a terasz, az nagyon közel volt a szomszéd falához. Egy ilyen téglafal, tudod. És csak hadd jön motoszkál valamit ott a szomszéd, és már hallod a hangokból, hogy az a szomszéd mániákusan állandóan rostélyozott. Hol? De ott, ahol nekem a másik oldalon a terasz van. Mindig a fal tövébe.
0: Igen, igen.
1: Sose értettem. De már tudtam, hogy jó, akkor most megyek. Az összes ablak bezárva, tudod, minden haláli. A másik szomszéd meg ilyen 56-7 éves volt, és hétvégenként egész után kosárlabdázott, azt se értettem. És egyszer átmentem hozzá, aztán jobban lettem vele, és kiderült, hogy az én házam falától, nem hazudok, 28 centire van leásva a palánk.
0: Mm-hmm. Ez
1: 28
0: jó, ez
1: centire. Jó. Ott volt egy palánk. Értitek? Ilyenek vannak. Szóval onnantól kezdve... Hogyha most már modern technológiával élve, neked is van, én ajánlom mindenkinek, amikor ingatlant vesz, akkor röptesse fel azt a rohadt drónt. Azt nézze már meg, hogy mi van a szomszédban.
0: Ja, ez nem szabad egyébként.
1: Micsoda?
0: Jogilag.
1: Nem szabad ilyet sem.
0: Hát ilyen lakott övezetben ez nem. Hát nincs ennyire leszabályozva nálunk, de hát ugye elfből már nem csinálsz ilyeneket, ja. Tudod, de jó, a maxi, igen, megnézd akkor ilyen, tehát olyan ez fontos szempont.
1: Igen, és a másik kedvencem az egyik régi háznál az volt, hogy volt az egyik oldalról a halál. Az egyik oldal a rostélyozós, a másik oldalról a kosárlabdázós, és kettő házal arrébb, lejjebb, volt egy fickó, aki nagyon szerette a motorokat, de sose volt pénze rendelni. De most ez nem baj, hogy nem volt pénze ilyen szép új motorra, hanem valami nagyon régi gyorsasági motort vett a 80-as évekből. És ez sem baj, mert az most vannak fantasztikusak, de nem ez a gond, hanem az a gond, hogy aztán még kalban se tudta tartani, de mindig próbálkozott. És nem értette, valószínű, hogy miért nem marad begyújtva a motor. Ezért én ezt hallottam. És hólapokig. Én már, gondolkoztam, hogy átmegyek, így megmondom, hogy nem lehet, hogy a gyújtás, vagy a valami gyerekeket, de állítsuk már be, vagy nem tudom, valamit, vagy elviszem én a mesterhez, hogy tényleg valami történjen már, csak ne zúgass már az Isten itt, mert de hát jó, van ez a szép, mert minden ember más. Én is tisztában vagyok, hogy én hozzám pedig, mikor eljönnek az én barátaim, színbarátaim hangosak, az én barátaim üvöltenek órákon keresztül.
0: Hát na látod, akkor visszaadjátok itt a szomszédoknak. Ugye
1: úgyhogy én tudom, hogy mindenkinek közben megvannak itt, lehet, hogy én róla meg úgy mesélek, hogy volt az hülye, ott mindenki érted, mindig üvöltöttek, mind a marhák. Hát ez egy ilyen történet. Na mindegy!

0: jó, drága Anett. Jöjjön hozzám feleségül.
1: De hogy megyek, Attila, már elég érkeztem.
2: De hát mégis kinek? Az orosz balett csodálatos művésze, a párizsi kabaré ünnepelt dizőze? Ki az a lator, akivel párbajoznom kell? Áhított kacsolyáért, drága Anett!
3: Lassan a testtel, Attila!
1: Ó, fiúk, vigyenek a stúdióba, reggelizzünk együtt.
4: Pannó reggeli.
5: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Hölgyeim és uraim, egy olyan dolog történik, amire nem számított senki. Amire nem számított senki, ugyanis Anett elkezdett szörfölni, vagy szörfözni, talán így mondjuk, a különböző témák hullámain. Így ment, és egyszer csak megérkezett egy parthoz, ahol nyugdíjasok voltak. És elkapta a téma, és azt mondta, ja, Istenem, nyugdíjasok, hát nekem ez a kedves témám, a nyugdíjasok. És az elmúlt órában így láttam, hogy őszintén átélve beszélt a nyugdíjas létről, hogy ő ezért mennyit gondolkozik, hogy ő erre már tudatosan készül, számol, már tervező, hogy miket fog akkor csinálni, stb. És azt mondta nekem, hogy Zeci, valamit el szeretné neked mondani. Most egy pár perce. Mondom, mit szeretnél elmondani? Azt, hogy én kérlek, engedd meg, hogy beszéljek még a nyugdíjasokról. És mondom, hogy Anett, ez ennyire szereted ezt a témát? Nagyon fontosnak tartom. Mondom, tudod mit? Akkor beszélj. Úgyhogy Anett, beszélj!
1: De jöttek üzenetek is, majd azokat is beolvassuk.
5: Hát mesélj nekünk.
1: Folytattam most egy kis kutatást, amíg szólt a zene.
5: Miről? A nyugdíjasokról?
1: Arról, igen. Arról egyébként durva, mert hogy Európában afelé haladunk egyébként, hogy a nyugdíjkorhatár az 68 év legyen.
5: Csodálatos hírek.
1: Hát az a katasztrófa egyébként.
5: Csodálatos hírek.
1: És van két probléma. Az egyik probléma az, hogy van egy ilyen számítás.
5: Hogy?
1: Hogyha valaki 50 éves korában szeretne elmenni nyugdíjba.
5: Jó, hát oké. Okay.
1: És mondjuk havonta 800 euróból él.
5: Jó.
1: Akkor meg kell teremtenie azt az összeget, ami a nyugdíjas éveinél, tehát a kiadások 4%-át meg kell teremtenie.
5: A kiadások 4%-át?
1: Igen.
5: Jó.
1: És ezt kiszámolták, hogy ehhez nagyjából 240 ezer euró megtakarítás szükséges. Tehát, hogyha én 50 évesen el akarok menni nyugdíjba, akkor nekem kéne, hogy legyen 240 euró megtakarításom, hogy a havi nyugdíjamat kiegészítendő, én úgy el tudjak éldegélni normális körülmények között. Most én meg kiszámoltam azt, hogy ha 100 éves koromig dolgoznék, akkor se lenne 240 ezer euró megtakarításom, úgyhogy nyilván 50 éves koromban nem fogok tudni elmenni nyugdíjba.
5: Ezt akartam mondani, egyik nyilván ezért nem, mert sok mindenki 50 éves korában Szerbiába nyugdíjba, tehát nyilván igen. Igen, de nagyon külföldön se.
1: Igen. A másik érdekes dolog, hogy van egy ilyen várható élettartam elve, aminek az a lényege, hogy az ember az élete utolsó 20%-át tölts el nyugalomban, tehát hogy igen, akkor legyen nyugdíjas. Már ez olyan igen, szomorúan hangzik, hogy élete utolsó 20%-a, hogy ott már vágnám az ereimet, de mindegy. És Európában a várható élettartam az 80 év, tehát hogy ott a nyugdíj korhatár, hogyha elkezdődik ilyen 60, 62, 3 éves korban, akkor az úgy oké. Most a probléma az, hogy ez nyugaton így oké, mert hogy akkor még ott megmarad a 20%, de Szerbiában a várható élettartam az alacsonyabb, tehát az 73 év. És az emberek dolgoznak 65 éves korukig.
5: Mennyi szám, én már kezdek belevesztégen.
1: Akkor még 8 évük, tehát átlagosan 8-10 évük marad arra, hogy még élvezzék az életet.
5: Ha azért kell állandóan élvezni az életet, ezt magyarázom?
1: Hát jó, igen, végül is ez is igaz. Jó,
5: na, látod, okay,
1: de hát hogy úgy élvezzék, hogy nem kell dolgozni. Na, akkor mondom így.
5: Áj, de bedobok egy zvekánféle csavart ebbe.
1: A zvekán az úgy élvezi, hogy nem dolgozik itt 40 évesen.
5: Igen, én nem dolgozok abszolút semmit. Én hozzám, én megyek az utcán, és így mindig, minden
1: hozzám
5: nap megkérdezik,
1: aztán
5: szekál, kell egy kis pénz, mondom, jaj, és így hozzám
1: igen,
5: csapják.
1: Hozzádobják.
5: Hát ekkora szerencsét, kár lenne, ekkora szerencse bele dolgoznom.
1: Igen,
5: de hát,
1: igen,
5: ez egyszerűen ez
1: igen,
5: ilyen. Ez egy ilyen történet. Gyere, bedobok neked ez vekáféle csavart. Ki mondta neked azt, hogy miután már 67 éves leszel Anett?
1: Igen.
5: És már van házad, gyerekek, felnőttek, már kiröppentek, már mindened van,
1: jó,
5: már minden van.
1: Igen.
5: Ki mondta, hogy neked szabadkán kell megöregedni? kimondta.
1: Hát hova menjek?
5: Hát szépen megfogod a házadat, meg a kis pórod, pénzedet, mondjuk van egy pár tízezer euród, mert azért csak összeszedsz annyit. Eladod szépen a házat, és elmész egy olyan gyönyörű, egzotikus helyre, ahol minden drasztikusan olcsóbb, mint nálunk. És ott élsz nyugodtan még egy 20-30 évet, és iszod a finom, friss kókusztejet, és fáj a májad.
1: Ez mondjuk nem rossz, azt számít, hogy a házat nem adom el, mert az a gyerekeké.
5: Hát akkor egy kicsit nehezebb helyzetben vagy, de mondjuk, hogy ezt így meg lehetne csinálni. Valahol, akkor csak spórolj össze egy csomó pénzt.
1: Összerakok magamnak egy ilyen nádházat valahol a tekerparton.
5: Na, amúgy, arról nem is beszélve. Tudod, hogy különben van
1: építek homokból.
5: Hogy beszél? Jó, ez a barátom valamelyik nap mesélte erről különben, hogy a...
1: Hát ez végül is nem hülyeség.
5: Hogy a Maldív-szigeteken? Nem Maldív-sziget. Hol a francba valahol? Kanári-szigeteken? Valahol vannak ilyen... Ott van valami egész... Hát remélem, jól mondom ezt. A lényeg, hogy van egy sziget, inkább így mondom, jó? Van egy sziget, ahol van egy nagyon érdekes törvény. A törvény pedig az, hogy az összes bolt, bevásárlóközpont, minden, ami van, amikor lejár a kaja, akkor nem dobhatják ki a szemétbe, szigorúan tilos. Hanem van egy poltrendszer a bolt előtt, és oda ki kell kötelezően rakni azt a kaját. És ezért, mivel ez így elindult, és ez a törvény ilyen, és elhiszelvették az emberek, hogy amúgy kirakják a kaját, ezért kialakult egy hippi közösség. Akik elmennek oda, és ott szépen elveszik a kaját.
1: Mi öreg asszony koromra legyek hippi?
5: Nem azt mondtam, hogy
1: majd jövök.
5: Már kell végig.
1: Pisznyakláncot a nyakamba akasztom.
5: És azok a hippik...
1: Középiskolás kendőimet.
5: Ilyen kis közösségekben élnek, és ott vannak ilyen természetes barlangok, meg ilyen dolgok, és azokat így berendezik, és érted? Ott bízsz, érted?
1: Ez egyszerű, nekem már most 38 évesen annyira fáj a derekam, hogy már saját ágyam túl is fáj a derekam, nem, hogy majd 70 évesen így barlangba aludjak. Hát
5: én csak mondom az alternatívákat, én mondom, hát... hogy túl kell látni ezzel, hogy nyomorogni fogok. Nem, ott az
1: én
5: egész
1: nem
5: világ.
1: Nem gondolom azt, hogy nyomorogni
5: hát
1: fogok.
5: Ott csak... az egész világ. Érted? Ahhoz mit szólsz? Kézzel? Fölkelsz reggel, csiripelnek a madarak, érted? Zoli már hozza neked a friss mangót, érted? Amit ott szedett.
1: Ez így jó.
5: Utána
1: ez
5: bementek egy kicsikét, úsztok, elmentek a bolthoz.
1: Megélezem a kampusbotomat egy kicsit, hogyha valami hal, akkor le tudjam szúrni a vízben.
5: De három ágú kell legyen, azt tudod. Jó. Nagyobb az esély. Igen, és akkor így el vagy. És akkor ott vannak a többiek, közösség, van buli, érted, raktok tüzet.
1: Jó.
5: Nem kell igazából, hogy sose fűteni, szuper jó az idő.
1: Batikolom a kis ruháimat, elveszem a hippi kaját a bolt
5: elől. Ezt nem élnéd?
1: Hát most ez annyira nem. De mondjuk
5: mondtam
1: a
5: neked tengerparti.
1: Az jó. Tengerparti alternatívát. Teljesen jó.
5: Hippi alternatívát, milyen alternatívát mondjuk?
1: Ja, én ezt így összemondtam. A tengerparti úgy magában az jó.
5: Nem, hát az például én garantálom, hogyha de most számolt ki, ha azt mondják, de különben ez megfelelő, most beindított a fantáziámat ezzel nyugdíj, hát nem muszáj itt ebben belerokkadni.
1: Na látod, hogy jó téma, mondtam én, hogy jó téma.
5: Megnézem most, hogy Tájföldön mennyi az átlag, mennyi kell. Szerintem ott bírnál
1: élni. Hát Tájföldön olcsóság van.
5: Látod, egyszer megvesz a repülőjét, nem jössz vissza 30
1: évig. Tájföldön minden olcsó, Marokkóban is olcsó.
5: Mennyi pénz kell? Mindjárt megnézem.
1: Mennyi pénz kell nyugdíjasnak?
5: Már megkérdezem inkább a ChatGPT-t, és mit hülyéskedek, írkálom itt, miközben tudok vele beszélgetni, és nem. Figyelj, ChatGPT, mondd már nekünk itt a rádióban, hogy Tájföldön mennyi pénzből lehet éldegélni? Mennyi az a minimum, amiből el lehet éldegélni?
1: De nem minimum, én nem minimum.
6: Persze, szívesen. Tájföldön a megélhetési költségek eléggé változóak, attól függően, hogy melyik városban vagy melyik régióban élsz. Általánosságban azonban egy hónapban 500-700 amerikai dollár körül is elegendő lehet egy szerint.
5: Na tessék.
1: Lesz annyi nyugdíjam?
5: Micsoda?
1: Lesz annyi nyugdíjam?
5: 500 dollár? Hát az 60 ezer dinár. Hát megette a fene, hogyha annyi nyugdíjat
1: hát,
5: nem
1: mit
5: kapsz.
1: Hát tudom én?
5: Hát miatt szépen be vagy jelentve már hány éve, hát azért micsoda?
1: Hát az nem tudom, hogy mit jelent.
5: Nem tetszik az elképzelés?
1: De tetszik egyébként. Tetszik egyébként. Azt kérdez még meg, hogy hova költözön egy nyugdíjas? Mi a legjobb? Nem biztos, hogy Tájföld a legjobb választás.
5: Na várjál, mert megkérdezzük.
1: Mondta, hogy az Anett élvezni akarja az életet nyugdíjas korába, hova költözön, ahol nem drága az élet.
5: Anett, hallgass el, nem, összezavarjuk a ChatGPT-t. Figyelj, ChatGPT, figyelj. A következő van, de hát, hogy egy szerbiai lakos azt kérdezi, hogy hova tudna elköltözni a világon nyugdíjas korában, ahol igazán drasztikusan olcsóbb az élet, mint itt. Hol lehetne, hol ér a mi pénzünk elég sokat, bárhol a világon?
6: Persze értem. Nos, sok nyugdíjas számára népszerű egy például dél-kelet-ázsiai országok, nagy mint Thaiföld, Vietnám vagy Malajzia, ahol alacsonyabbak az életköltségek. Latin-Amerikában is vannak kedvelt helyek, például Costa Rica vagy Ecuador.
1: Na, oda
6: Európán
1: megyek.
6: Belül is vannak viszonylag olcsóbb országok, például Portugália vagy Spanyolország egyes részei. Szóval elég sok lehetőség van.
5: Tetszik? Mi a lényeg?
1: Costa Rica vagy Portugália. Na, mi a lényeg? Ez lesz az én utam.
5: Látod, Anett?
1: Igen.
5: Open-minded kell, hogy legyél.
1: De azért rosszul esett, hogy neked csak egy szerbiai polgár vagyok, nem az Anett.
5: Hát egy ChatGPT nem tudjuk, ki az Anett.
1: Miért ne tudná?
5: Ne, igen. Na már nem megkérdezem tőle. Nem kérdezem meg tőle. Szóval látod, ilyenek vannak. De ha mennyire szeretsz matekozni, akkor megyek tovább.
1: Na.
5: Normál esetben, amit én mondtam neked. Például azt mondja, Anett, hány évesen akarsz nyugdíjba menni? 65?
1: Hát kicsit előbb azért.
5: 64.
1: Vagy legyen 62.
5: Hát annyi már nem lehet. 63. Na figyelj.
1: Legyen 62.
5: Ha rám hallgatnál, mert te gyerekeidnek akarsz adni mindent, de ha mondjuk nem akarnál. Ingatlan 100 000 legalább. 100 000. Osztva 25 évvel. Nem, 30 évvel. Nagy, éljünk nagyba. Na figyeljétek ezt a matekot, ezt nagyon jó kitaláltam. 360. 100 000.
1: Basszus.
5: Osztva 360-nal, már csak az ingatlanodból van 277 eurót 30 éven keresztül. Ehhez hozzájön a nyugdíjad, ami legalább lesz 400 euró. 500 eurót te kapsz biztos. 500 euró nyugdíjat. Az még 500 euró, az azt jelenti, hogy már most összehoztunk neked 778 eurót, amiből Thaiföldön gyönyörűen eléd egész. Na mit szólsz? Megoldottam a nyugdíjas életedet?
1: Megoldottad, én meg most közben kiszámoltam, hogy ugye akkor is elmész nyugdíjba, ha megvan a 40 munkaéved, de nekem a 40 munkaéven pont 63 éves koromra lesz meg, pedig reménykedtem, hogy hát egy kicsit előbb.
5: Azt mondja különben,
1: nem ér duplát, Mihály? Nem volt valamilyen, hogy akinek több gyereke van, akkor ott egy év szülési, az másfél év munkaévet jelent.
5: Nem tudom. Na, én mindegy. 60 évesen számít, hogy nyugdíjba vonulni, érje nekünk Mihály, nagyon elég, még 10 év. Vietnám jobb hely különben, Vietnám abszolút jó.
1: Na, szuper, azt amennyi minden jött, na figyeljetek. Ez a kajakirakós dolog jó, a szerbiai polgár kivinné a piacra. Na, az biztos, hát tudja, hogy kivinnék amúgy.
5: Mit?
1: Hát a kajakirakós dolog, a szerbiaiak elvennék a kaják, igen. És eladnak a piacon, tudja, hogy
5: hát nálunk igen, de hát ez is fel kell nőni,
1: na, figyelj. Látjátok. Sziasztok! Ez egy érdekes kérdés, mivel az én szüleim 53 évesen mentek nyugdíjba, mert az volt a törvény, ha megvolt a munkaéved, én 52 évesen még 13 évet kell, hogy dolgozzak, hogy meglegyen a korom, mivel minden évben tolják ki 65 éves korig a nőknek is. Érted? Tehát, hogy
5: értem, ő hogy
1: 65,
5: nem.
1: Igen.
5: Na akkor?
1: Ezért a ledolgozott munkaéveim 47 év lesz, mert nem voltam mindig mindenhol bejelentve. Szerintem el lehet rajta gondolkodni. Üdv. Így van. És jött még egy üzenet. Mindjárt megnyitom, most kicsit ügyetlenkedek. Mindjárt meg is találom az üzenetet.
5: Semmikor megvárjuk. Addig én élek nektek.
1: De várjatok, de ezt olvastam már. Pedig pedig volt még egy ilyen hosszabb, ami a nyugdíjról szó. Ennyi, akkor látszik, hogy nincs több üzenet.
5: Dobáldá, Robi azt mondja, hogy a Halihoz Eci mesélte már. Mesélte tegnap, hogy ő egy Bentley-t szeretne.
1: Szeret.
5: Ja, Zeci mesélte a terapi Bentley-t szeret? Aha! Te? Ja nem, tudod, hogy ezt miért meséli a Dobáldá, Robi? Mert tegnap ott voltunk a barátunknál, és néztük, ahogy ő szereli az autót. Egy autóműhelyben voltunk, és néztük, ahogy szereli az autót, és Dobáldá mondta, hogy ja, ez nekem most biztos holnap azt fogja mondani, hogy képzeljétek, terapi este voltam autót szerelni. Nem mondok ilyet, mert nem tudok, nem értek hozzá semmit, sőt, most, hogy láttam, hogy szerelik ezt az autót.
1: Robi, hogy rád érzett.
5: Ugye?
1: Egyébként, igen, ez teljesen így
5: Gergő barátom szokta mondani, hogy Zekán, kérlek, mesélj, de hogy volt ott a történet? De ez megkádosan el úgy, ahogy volt. Hát mondom, én mindig úgy mesélem, ahogy volt.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égség gyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Manna reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Plasztikai sebészetről.
2: Beszélünk igazából arról,
3: a kedvenc témám.
2: Hogy a ugye sztárok, akik annyira túltolták, hogy utána kicsit meg is rekedt az egész.
3: Persze, mert rájöttek, hogy hülyeséget csináltak.
2: Nekem tudod, mi a fura ebben az egészben, de tényleg ez, nem fogom föl, mert nekem idegen azért ez a világ. Főleg ez az arc része.
3: Nekem is, nekem
2: az
3: is.
2: Egésznek.
3: Az arcomat még nem plasztikáztam.
2: De amúgy mit?
3: Hát minden jó.
2: Nem minden. Szóval nem csak azért mondom, mert hogy amúgy elmész egy plasztikai sebészetre gazdag vagy, hollywoodi sztár vagy, ismert vagy, stb.
3: Hollywood.
2: Most az orvos nem tudja őszintén megmondani, hogy nem tudlak jó megcsinálni.
3: Nem, mert milliókat kap érte.
2: Inkább megpróbálja, és akkor végül bocsánat, nem sikerült.
3: Van itt, lehet, hogy a sztárok részéről is van egy ilyen, hogy ragaszkodnak hozzá, lehet, hogy van itt egy konzultáció, ahol elmondja az orvos, hogy ezek és ezek a rizikófaktorok, ez így és így lehet. Ma már biztos van ilyen számítógépes projekció, és akkor így fogsz kinézni.
2: Hát jó, és akkor... És
3: biztos,
2: akkor,
3: ebben hát... meg az full pack, és akkor lehet, hogy valami nem úgy sül el.
2: Hát nem tudom,
3: mert... És meg lehet, hogy erőszakosak a sztárok is, hogy igenis ezt akarom.
2: Az is lehet.
3: Így
2: az
3: akarom.
2: Mert itt van az első, itt van például az első, a Mickey Rourke, aki hát nagyon híres erről, hogy így... Hát ő valamikor egy ilyen szexszimbólum volt.
3: Az. Hát ha valaki megnézi a 9,5-7 című filmet, ami egy, ugye a Kim Basingerrel ugye egy ilyen toxikus kapcsolatról szól, az ilyen erotikus film volt, mindenki nagyon csendben. Nem volt abban olyan nagyon durva erotika, meg semmit, igazából az volt, hogy megint csak egy rossz irányba ment el az a film, mert ott van egy nagyon toxikus kapcsolat, egy ilyen irányító, erőszakos, nagyon furcsa fickót játszik a Mickey Rourke, és akkor a Kim Basinger az meg egy ilyen végtelenül naív nőt, aki, na mindegy, nem a film a lényeg, hanem az, hogy a Mickey Rourke-ot tényleg egy ilyen jó képű, tudod, az a Hollywood legjóképűbb csávója, akit csak így össze lehetett szedni. Aztán volt neki még egy 2-3 filmje, és akkor egyszer csak így megindult a lejtőn. Teljesen. Aztán jött egy visszatérés a Wrestlerrel, ami egy jó film, viszont hát addigra, hogy Sin City-ben gyakorlatilag maszkot se kellett rátenni, úgy nézett ki a Mickey
2: Rourke. Jó, az a film, az jó. Ó, azt hányszor megnéztem, de figyelj csak, én nem tudtam a Mickey Rourke-ról, hogy ő a 70-es években volt ilyen nagyon menő színész.
3: Nagyon pusztító figura volt, borzasztó.
2: De hogy aztán elkezdett boxolni, szétverték az arcát, és akkor ezt próbálta ő helyrehozni a plasztikai műtétekkel, amit gyene.
3: De most mi engedték, tehát tényleg egy annyira jóképű csávot, mint a Mickey Rourke, mi mondták neki, hogy mi támogatták ebbe a boxban, mi nem mondták, hogy Mickey, tehát az arcodnak keresed a pénzet. Tehát...
2: Nem tudom elképzelni.
3: Nem lett volna szabad megengedni neki, érted, hogy ő boxolgasson.
2: Most igen, most jó, persze, ezt mi mondjuk oldalról, jó, nem tudjuk elképzelni, mi lehetett ennek az igazi oka. Tehát nem vágjuk. De tény, hogy ez így aztán így elcsúszott.
3: Nagyon csúnyán
2: akkor elcsúszott. Itt van a másik, a Curti Cox, akit mi ugye a jó barátokból ismerünk, mint a Mónika. Uh-huh. Ő is nagyon fura, ő is jócskán megoperáltgatta magát. Bár én nem tudom, hogy ő neki nagyon így hiányzik-e még ez a filmezés. Meg gondolom, hogy azért, amikor a sztárok ennyit keresnek, mint ők, akkor azért ott biztos komoly befektetések vannak. Nem hiszem, hogy itt anyagi gondok már
3: lehet,
2: nem hiszem, hogy
3: távolodott. Én nem láttam szóval... a filmekben, tehát még a Matthew Perry-t, ugye azt megboldogult Matthew Perry-t, őt még azért lehetett látni Bérgyilkos a szomszédomban, meg megint Bérgyilkos
2: igen,
3: a szomszédomban.
2: Meg hát az, aki a Joey-t játszotta, ő is egy pár filmben még
3: Matt
2: volt.
3: Matt LeBlanc, igen.
2: A Matt LeBlanc, meg hát ő volt, mit vezetett ő műsor? Top Gear,
3: ugye? Igen.
2: Az, hogy a különben Courtney Cox egyik interjújában, hogy amúgy különben ezek a plasztikai műtétek könnyen domino effektust indíthatnak el. Érdemes óvatosan bánni velük, mert sosincs vége. Jó, de ez mindennel így van, ez az illegális szerekkel is így van, a sportban így van, különben állítólag a tetoválásokkal így van, a plasztikai műtéttel.
3: Le, persze, rápörögnek. Csomó
2: mindennel, mi emberek ilyenek,
3: ja, meg hát a legenda az a Melanie Griffith, tehát hogy ő is azért csúnyán megszaladtak a dolgok nála.
2: De ez hogy történhet meg?
3: Hát ő nagyon sikeres, a 80-as, 90-es években elképesztően sikeres színész volt. Mindenhol, Melanie Griffith volt, szép nő volt, ugye a korai, vagy a korabeli ilyen ideáloknak megfelelő, pont azokban a filmekben.
2: Bocsánat, de ő egy ilyen természetes szépség volt, nem az ilyen szexbomba vagyok,
3: nem,
2: szép nő.
3: Soha nem volt olyan, ő, és hát, de főleg egy tehetséges színésznő, tehát ő egy fantasztikus tehetsége volt a maga korszakának,
2: aha.
3: És ha megnézed, hogy akkor hogy nézett ki, hát most már rá sem tudsz ismerni, tehát most tényleg hát úgy néz ki, mint egy ilyen krumpli zsák, amit oldalba rúgtak, úgy néz ki az arca.
2: Szóli, ez a hasonlat.
3: De tényleg.
2: Krumpli zsák,
3: amit oldalba rúgtak. Kicsit így az ajkai balra mennek. jobbra ment. Tehát, hogy így nem sikerült, nem sikerült. Úgy néz ki, mint a, volt az a film, a Hannibal, amiben volt az, akit megcsonkított a Hannibal, és akkor bosszút akar állni rajta. Az a... Így beszél.
1: Jaj,
3: az
1: nem
3: a... vágom. Nem, még nem mutorító, hogy kinéz a csávó. És annak is, hogy az arcát van, hogy olyan maszkot tettek arra a színészre, hogy így szentséges, jó Isten.
1: Igen.
3: nagyon ijesztő. Még tényleg nagyon ilyen visszataszító.
1: Bocsánat, és
3: már úgy néz ki a Melanie Griffith. Kicsit. Arra emlékeztet most.
1: Most én azt néztem különben, az a másik dolog, van egy lány különben, akit lehet, hogy nem fogtok tudni névről, de igen. Ez a Tara Reid.
3: Tara Reid, igen.
1: De ha meglátnátok, tudná mindenki, mert az Amerikai Pitébe benne
3: Paradise.
1: Volt. Ő volt az egyik jó nő.
3: Ja. És... Nem ő volt ez, akivel ott bohóckodnak az a hálószobában?
1: Nem,
3: az aki az a, valami orosz csaj volt, az nem?
1: Arra és mindenki emlékszik.
3: Hát persze, de akkor nem a Tara Reid.
1: Nem.
3: Melyik ott a Tara Reid?
1: Hát de nézd meg a képet, vagy nem vágott a kép alapján?
3: De, hogy... nem.
1: Tényleg nincs meg?
3: Hát mindjárt beírom, hogy Tara Reid.
1: Szóval a lényeg az ebben az egészben, hogy ő is jócskán elment ebbe az irányba. Én éppen mondom, de megnézem, hogy hány éves ez a nő, hát tényleg. Fiatal nő. Hát ő most már 50, ami nem azt mondom, hogy gáz, szó se róla.
3: Ja, Shannon Elizabeth de... volt az a másik csaj. Igen, jó.
1: Aha. Szóval, hát nem tudom, erről beszélgettünk, igen, nőknek sokkal nehezebb ez a 40 plusz világ,
3: persze,
1: főleg
3: nyilván,
1: az 50 plusz, és nyilván. Akkor ugye hát egy kis plasztika erre, arra, amarra.
3: Elszaladnak
1: mert
3: a dolgok.
1: Mert alapvetően ő elég jó nézett ki, de hát nem tudom, igazából próbálja mindig az ember megmenteni magát, feltételezem. Nem hiszem, hogy úgy mennek el abban a plasztikai sebészetet, hogy ez most rosszabb lesz.
3: Nem lesz rosszabb, hanem ők úgy vannak fel, hogy ez valami, tehát olyan trend, amiből ők sem maradhatnak ki, vagy nem is, tehát biztos, hogy vannak itt olyan szempontok vannak, amiktől nekünk így nem tudom, felállna a szőr a hátunkon, de nem tudjuk elképzelni, mert nyilván olyan messze vagyunk attól a világtól, mint a fényévekre. Tehát, hogy nem tudjuk. És akkor itt vannak persze olyan gondolatok, hogy ne maradjak releváns, egy filmben ilyen arcot keresnek, akkor legyen olyan, valahogy átoperáltatom az arcom, hogy legyek olyan. Ah. Tehát, hogy biztos, hogy egy olyan csomó szempont van, amit mi tényleg nem értünk. Meg Ryan is. Hát ő a 90-es évek nagy ilyen romcom sztár nője volt, mindig igen, összejött igen, a Tom Cruise-zal, vagyis a, bocsán, a Tom Hanks-el. A Tom Hanks-el jött össze állandóan, Sleepless in Seattle, meg You Got Mail, meg nem tudom, ezekben a filmekben ő mindig ilyen nagyon romantikus volt, meg
1: de nézd, a másik
3: olyan szép kislány, olyan, tehát az volt olyan benyomást keltett, olyan tudod, a szomszéd lány
1: igen,
3: karakter.
1: Igen, a szomszéd lány.
3: Igen, az a Girl Next Door. Ez egy ilyen zsáner, ugye, hogy ő tipikusan ez volt. Ez igen. A karakter.
1: Nem csak neked típusa. Az érdekes, a másik oldal viszont azért van az, amikor ez jó jön ki. Mert nekem a kutya nem fogja meg, idézőjelben, nem fogja nekem megmagyarázni senki. A kutya sem fogja megmagyarázni. Senki nem fog meggyőzni a... Senki nem fog meggyőzni arra, hogy ezek a Kardashian lányok például, ja, igen, hogy néznek ki most, és hogy néznek ki valamikor. Ez tudja, hogy plasztikai műtétek sorozata.
3: Persze.
1: Meg kell, hogy mondjam, ezek jó plasztikai.
3: Ezek jó sikerültek.
1: Ezek meg jó sikerültek.
3: Igen.
1: De a másik azon is gondolkoztam, hogy mi most mindig különböző generációkról beszélgetünk, mert a Meg Ryan, meg a többiek azok mind egyfajta, egy jócskám régebbi generáció, meg vannak az új generációsok. Nem lehet, hogy ez közben fejlődött.
3: Meg Ryan az a generáció, akit kint az ócska piacon vettél meg ilyen sárga szalagos kazettán, hogy mit tudom én, a Sleepless in Seattle.
1: Szóval, hogy nem lehet az,
3: 90-es évek.
1: Tényleg, hogy egyszerűen most jobb az egész plasztikai sebészet.
3: Hát lehet, hogy fejlődött. És abban az időben, amikor még mondjuk a Mickey Rourke nyomatta ezeket a terápiákat, akkor még gyerekcipőben járt.
1: Amúgy simán lehet.
3: Simán lehet.
1: Ma meg már azért jobb, mert azért tényleg, de ugye...
3: De most is azért
1: most annyira nem vágom
3: elromlanak a... dolgok, nem?
1: Vagy, hát elromlanak, vagy szóval de...
3: Jöhetnek ilyen.
1: Nem nagyon vágom különben az a baj, de ez most már annyira bennem, de most nekem is illene megtanulnom, hogy a Kardashian lányok közül melyik?
3: Én nem tudom, nem is akarom megtanulni. De írt egy hallgató, hogy valamelyik a Hamiltonnal jár most.
1: Ja, tényleg?
3: Látodok, hogy szegény Hamilton is ráfanyarodott a Kardashian lányra. De melyikre?
1: De várjál, beütöm már, biztos ott itt van.
3: Van valami olyan, hogy az apukából anyuka lett? Vagy valami ilyen, vagy a nagybácsiból nagy...
1: Apuka lett az anyuka?
3: Nem.
1: Vagy valami ilyesmi? Valami van.
3: Valami volt. A Kardashianek azok kimaradtak az én életemben, az igazság, hála Istennek.
1: Hát, de nem bír kimaradni, mert...
3: Tudom, de hogy nem vágom az ő családi viszonyaikat.
1: Ja. Hát,
3: hogy
1: én is amennyit a
3: social médiában jön. Tudom, hogy a Kardashian lány apja védte annak idején, nem védte, hanem az O.J. Simpson legjobb barátja volt, ugye a
1: igen.
3: feleséggyilkos O.J. Simpson, akit aztán felmentettek.
1: Aha, aha.
3: De az biztos, hogy ő volt a legjobb haverja. Ő volt ugye egy családi barát, meg ügyvédje is volt, meg aha. mit tudom én, minden.
1: Na mindegy, csak igen. Na szóval ilyen dolgok vannak, szóval óvatosan ezzel plasztikai dolgokkal, mert hát mit tudom én.
3: Amikor jó, Johnny Cochran nem jött és nem védte az O.J. Simpson.
1: Uh-huh.
3: Legendás aztán... ügyvéd. Ez ő mentette
1: hát,
3: a Johnny Cochran.
1: Igen, igen, igen. igen, igen. Cochran?
3: Cochran.
1: Cochran. Aha. Aha. Na milyen jó neve van.
3: Ja, nagyon.
1: Na szóval így, hát Istenem, jóvá ez van. Hát ők se így akarták valószínű, ugye?
3: Nem akarták. A Priscilla Presley se néz ki túl, ja, a szegény. Hát ő ugye az Elvis Presley özvegye.
1: Igen, igen,
3: itt szilikont fecskendeztek az arcában, ami drámai változást okozott a megjelenésében. Aha. Hát is nem nagyon lehet megismerni. Az arca így lóg. Tehát gyakorlatilag az arc az lóg.
1: Hát, uh-huh.
3: igen.
1: Sajnáljuk.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Amíg te

0: Munkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
0: Nézted azt a filmet?
3: Johnny Handsome.
0: Írd be, Johnny a jó arcú. Ez a Mickey Rourke-nak egy filmje, ez arról szól, nem akarok belemenni, ez egy régi

0: film, és az a lényeg, hogy egy végtelenül ugye arcdeformitással született gangster, akit kinyírnak, de igazából nem nyírnak ki, hanem ő túléli az ellene végrehajtott, nem tudom én, támadást, szerbül attentátot, és utána átoperáltatja magát, és Mickey Rourke lesz belőle, annyira jó sikerül az mi operáció, nem, hogy Mickey Rourke.
1: Lehet, hogy is azon gondolkodik, hogy mi nem lépte ezt meg előbb igazából.
0: Igen, igen. És akkor aztán így bosszút áll, nyilván erről szól a film. Johnny a jó sors, arcú.
1: A sors fintor az, hogy ő viszont a magánéletben lassan visszaalakult, ugye azzá, igen, ami ott a film elején szegény, volt,
0: igen.
1: Nézem.
0: Ahogy kinéz. Igen, így néz ki, mint a...
1: Operáció nélkül is sikerült megoldani ezt a...
0: Persze.
1: De elég rosszul van egyébként. Mickey Rourke most nemrég cikkeztek róla, hogy elég lecsúszott úgy anyagilag is, meg milyen viseltes. Hát elég sok plasztikai műtéten esett, tehát ugye őt elkapta ez a fajta gépszíj.
0: És elég sok tudatmódosítót is fogyasztott különféle keményebb szeszes italokkal együtt.
1: Így van.
0: Írja,
1: hát ilyen állapotban ment műtétre, és akkor tudod, hogy rosszul adta meg az információkat, ezért igen. Sikerült úgy, ahogy...
0: Mire allergiás? Semmire.
1: Közben igen.
0: Aztán úgy vitték át a műtőbe.
1: Sajnálom egyébként nagyon, mert valamiért nekem úgy mindig egy ilyen szeretetű színész volt. Ha hát rosszabb, igen. Ha jobb filmen láttam, akkor
0: nem
1: is
0: volt, igazából. Sose nem volt egy igazán jó színész, tehát igazából ő egy nagyon jóképű figura, aki hát sok olyan, eléggé sok ilyen kultikus filmben játszott, a 9,5 hét. Tehát, hogy a 9,5 hét az a Kim Basingerrel, vagy Kim Basingerrel, vagy magyarul Kim Basingerrel, tehát ez egy kultikus film. Tehát a
1: Basinger, hát akkor vigyük már egy picit
0: tovább. Igen, akkor vigyük még tovább. Szóval a lényeg, hogy ebben a filmben ő nagyon jól eljátszott. Ez egy ilyen erotikus thriller. Most az erotikus, az nagy komoly idézőjelekben van,
1: nagyon
0: mert
1: mentek,
0: így
1: nagyon mentek a 90-es években.
0: Meg ott a 80-as, igen, 80-esek, még jó, elemi ösztönvonal, meg ez a 9,5, tehát hogy azért
1: Michael voltak... Michael Douglas-szel ott minden nő le akart feküdni, de főnöke...
0: A Michael Douglas az tényleg, az csak ilyen filmekben játszott,
1: és aztán azzal zsarolta, hogyha nem...
0: Igen.
1: Ha nem?
0: A Demi Moore zsarolta!
1: Ő is?
0: A Demi Moore zsarolta!
1: Hát megelőtte a... Igen. Hülye Michael Douglas, aki akkor is,
0: nem akart,
1: akkor is
0: nem
1: öreg volt, mert
0: igen, igen, koravén. Mindig öreg volt.
1: Meg a... Ezért a segíts már, hogy hívták? A Szörnyela de Frászt. Sajnos mindig erőt eszembe egyébként a
0: kiről
1: a színésznő. Volt az a Rizoros film, az a 101 kiskutyának a filmes verziója, és igen. Ő játszotta, és most a Glenn Close,
0: persze.
1: Vigye már el. Igen, annyira szoború vagyok, hogy ez miatt jut eszembe egyébként egy tök jó színésznő.
0: A Glenn Close, persze. Hát ő egy legenda, persze. Glenn Close.
1: Na hát ő is el akarta csábítani, és akkor nem sikerült, és akkor bosszút állt rajta, és tönkretette, terrorizálta.
0: Igen, mindenki
1: akarta.
0: Michael Douglas-e mindenki akart fekülni.
1: Ha nem kapta meg őt, a testét,
0: igen.
1: Akkor hallnia kell.
0: Az elemi ösztönben is. Igen. Is a Sherlock Michael Douglas nézte ki magának. Michael Douglas, ez tényleg ez. És tudom, hogy tudom, anyukám, ők szerették a Michael Douglas-t, meg úgy nyilván jó filmekben is játszott, és már ő is tudom, hogy egy idős kör, ami megállapított, hogy ja, ez a Michael Douglas csak ilyen filmekben jár. És az igaz, hogy igaza
1: van. Valahogy igen, így.
0: Mindig
1: igen.
0: Valóban ide futott ki a történet. Most így, mindegy, de tényleg mindig ez volt a vége. Úgyhogy ja, Michael Douglas meg a többiek.
1: Nagyon hasonlított az apjára egyébként.
0: Nagyon.
1: Nem hülyes, igen, ő rá is. Meg most így bekevertem egy picikét, mert a fiatal Michael Douglas, az meg hasonlít a Martin Sheen-re fiatal korában. Nem tudom, hogy így most megvan-e.
0: Martin Sheen, tudom, igen.
1: Most azért
0: persze.
1: Is jutott eszembe egyébként ez a dolog. Nem, most én néztem egy olyan fiatalkori képet a Michael Douglasről, és beugrott az a jelenet, amit egyébként pont tegnap néztem az Apokalipszis Mostból, kidobta a YouTube, hogy tudjátok, az a rész, amikor a milyen ezredes volt, akit...
0: Kurz.
1: Nem, a másik ezredes, akit a... Jó, így műsort vezetni, és semmi nem jut eszembe egyébként. Nem,
0: igen, nekem is, tehát a Martin Sheen az Apokalipszis Mostban. Kérlek,
1: igen,
0: szépen.
1: Robert Duvall volt az egyik ezredes,
0: aki
1: szintén megbolondult, csak ő másképp, igen. Mint a Kurt.
0: Persze, aki szörfözött. Aki szörfözött.
1: És pont azt a jelenetet dobta ki, amikor ott kint a tengerparton a katonái ott így tud ilyen behúzott nyakkal, így tud így szaladnak így az árkokba, ő meg így kint filmesztelenül egy ilyen cowboy kalap van a fején, és valamit így dumál folyamatosan, mert
0: persze.
1: Aztán hogy hív egy támadást, mert ott így
0: lövöldöznek. I like the smell of napalm in the morning.
1: Csak lövöldöznek rájuk, ugye a Vietcongok, vagy nem tudom, igen. Ki az erdő színére, és akkor ott is szól a vadászgépeseknek, ugye, hogy támadó egységnek, hogy akkor a szúrják már meg napalmal, és akkor ott utána jön ez a szöveg egyébként, hogy szereti, hogy semmi másnak nincs ilyen illata, mint a napalmnak reggel.
0: Mai napig nem nő ott semmi egyébként, ami ahova leszórta Amerika azt a napalmot Vietnámba.
1: Aztán mentek támadni egyébként valamilyen küldetést végrehajtani, és akkor ugye akkor ment a Valkürök tánca, azt így nyomatták ilyen nagy hangszorókból, és nagyon vicces, mert ugye ezek a támadó helikopterek, harci helikoptereknek a lábazatán ott azért föl volt szereve a szörfdeszkája, mind a kettő.
0: Igen.
1: És úgy mentek.
0: Nagyon, én úrás azt a filmet.
1: Igen, azt a rendező változatot, azt melegen, meleg szívvel ajánljuk.
0: Amikor a Redux verzió kijött, ugye, ez a... én már ezerszer elmondtam ebben a műsorban, tehát mit tudom, én a Francis Ford Coppola ült egy párizsi hotelben valamikor 2000-es évek 90-es
1: ez
0: évek
1: az urban legenda körül.
0: Igen, egyébként ezt ő maga nyilatkozta egy interjúban.
1: Ja, akkor nem is.
0: Tehát ez nem, valójában ez tényleg ő maga nyilatkozta, hogy megnézte a filmjét, és elkezdett gondolkodni, hogy hát most már azért vagyok akkora rendező, hát nyilván ez most így idézőjelben, tehát hogy nyilván óriási rendező, aki azt mondta, én ezt újra szeretném vágni. És akkor neki ült, és megcsinálta ezt a Redux, ez 3 óra 40 perc, vagy valamilyen embertelen,
1: fantasztikus
0: gyűrűkura extended kategória. Jó,
1: szeretni kell,
0: beletett még egy csomó olyan jelenetet, ami szerintem, nem szerintem, most szerintem brastos, ki vagyok én, de hogy tényleg nem ad hozzá, vagy érted? Tehát most vannak valami playmate-ek egy helikopterben.
1: Nekem azok tetszettek egyébként.
0: Nekem is így tetszett, meg mit, de az nélkül is megvolt az a film. Tehát most jó, oké, benne volt. Az is. Ilyen plusz tényleg, hogyha úgy nézed, hogy ilyen epizódikusan, hogy mondjuk megállok a közepén, picit pihenni.
1: Szerintem
0: akkor
1: ez a rajongóknak készült már
0: igen,
1: tehát,
0: világos.
1: Hogy az akit úgy elkapott a lendület.
0: A francia gyarmatos részek, az még úgy nekem az is érdekes volt, különösen ott, amikor végre egy úgy közelebbi kapcsolatba került egy nővel, tehát hogy behoztak egy nőt ebbe a sztoriba, tehát hogy annak úgy meg volt szerintem a létjogosultsága, meg lett volna az eredeti vágásnál, de mindegy. Úgyhogy az Apokalipszis most az egy jó film. Ha valaki még, én néztem Szegeden még egy ilyen ex-barátnőmben még ott 1000 évvel ezelőtt, és akkor bementünk este 8-ra, vetítették 2 alkalom, 4-kor és 8-kor. Ugye? Tehát már
1: kellett
0: sokat
1: ez a szintű időt.
0: Igen. És tudom, hogy így vártuk a bejáratnál, hogy kijöjjön az előző túra, akik 4 óta bent ültek. És kijött két ilyen sápat fiatal lány, de hogy minek mentek ezt megnézni, ilyen 16-7 évesek. És az egyik így mondta, hogy ekkora szart még életemben nem láttam, így jöttek. Majdnem megkérdeztem, hogy minek jöttem, miért vagy itt, vagy ilyen fogadásban, vagy elvesztett egy fogadást, vagy miért jöttem megnézni ezt a filmet. És akkor ilyen jó jelenetek voltak, igen. Úgyhogy ez volt az Apokalipszis most. Aki még nem látta, az nézze meg, hát készüljön rá, hogy nem egy egyszerű film. Nem tudom, hogy követed, de én nagyon nem követem ezt a televíziós dolgokat, de itt most például indul a Stoll Andrással a Nagy Ő. Ezt te hallottad?
1: Nem.
0: Stoll András, Nagy Ő. Képzeld el, hát indul.
1: Hát jó, hogy mindig benne van mindenben.
0: A Stoll Buci.
1: Én őt kicsit úgy sajnálom.
0: Nők versengenek érte. Én annyira nem sajnálom, én tisztelem őt, mint színész, viszont zseniális színész.
1: Én pont ezt sajnálom egyébként nála, vagy ez vált ki egy sajnálatot, hogy nem igazán abban nem lehet őt látni, és megfelelően tisztelni, ugye meg becsülni azt, amit ő tud hozni egyébként. Szerintem én nagyon szeretem a filmekben is, meg sorol bárhol, ahol láttam eddig. Csak hát igen, közben minden mással is foglalkozik, és egy kicsit ilyen.
0: Megint egy olyan szintű, olyan kivételes színvonalú produkció lesz ez, amiben így olyan nők próbálják elhódítani a Stoll Bucit, mint a Kiara Lord felnőtt filmszínésznő. Tehát, már így látod mindjárt, hogy ez egy családbarát műsor lesz.
1: Hát muszáj ezzel operálni a tévének, hogy visszahúzza, hogy megragadja egy picit az emberek figyelmét. Én nem tudom, múltkor bekapcsoltam a tévét, és így ültünk így a nappaliban, és így végigzongoráztam mind a 260 csatornát.
0: És kikapcsoltad.
1: És aztán a végén ez lett a vége, igen. Tehát, hogy így. Nézd, persze, tehát, hogy vannak, mit tudom én...
0: Mondjuk maradhattál volna valamilyen komoly zenei.
1: Sportadók, igen, vannak jó koncert...
0: Azok jó.
1: ...adók, meg nem tudom, de hát az is annyira érdekes, ez nekem most így oda kapcsolat, és akkor megy egy random koncert, olyan 90%-os valószínűséggel olyan, amit nem ismersz.
0: Persze.
1: De a zenekar sem. Márpedig, hogyha az ember zenét hallgat, feltételezem, hogy a legtöbbünk az ilyen igényel fordul a téma felé, nem? Hogy akkor van olyat hallgass, amit ismersz, amit szeretsz.
0: Igen, igen.
1: Vagy legalábbis olyan előadótól, akit úgy megismertél már valamilyen szinten. És ilyen full ismert, és tök jól szólt, hogy így néztem egy ilyen 2 percig, aztán tovább kapcsoltam.
0: Igen, jó van, fiúk, jó van. Csak igen. Így tovább.
1: sportadók, azt értem, de hogy az összes többi gyerekek, hogy mi minden van ott, tehát kezdve ezekkel a...
0: Curling nem volt valami közvetítés?
1: Pinkből van 80 így sorba.
0: Ja, tudod, persze.
1: Azokor önmagában nehéz keresztül jutni. Az olyan, mint amikor nem tudom, utazol valami, és jön egy ilyen hegyvidék, tudod, és meg kell mászni, és várod igen. a végét. Igen.
0: Maradtál a Pink Folknál, vagy valami. Az volt a talán a legjobb.
1: Nem tudom, tényleg, tehát nagyon-nagyon érdekes. Meg az, ami amilyen szoború egy kicsit, hogy vannak ezek az ilyen kvázi tudományos adók.
0: Ja.
1: Ezeket kivétel nélkül mindenhol egyébként ez az ilyen amerikai stílusú, ilyen lityi-lötyi valami.
0: Zálogházak.
1: Vagy az, vagy...
0: Igen, megfoghatatlan. Ez a legjobb kifejezés rá. Igen, nem tudod, hogy mit
1: nézel. Valamiről beszéltek, igen. De ilyen lakberend, és tudod, az a túrajongás, és a férfi részéről, és annyira Amerika, tudod, azért nem tudod hova tenni, és ez a nagy izé, ez a nagy mosoly, azok a nevetések, az a, igen, ahogy te szoktad mondani, az a sótalankodás, tehát ilyen rettenetes az egész. És ez ilyen discovery, meg tehát ilyen, ahol valamilyen tudományosabb alapokon nyugvó valami cuccot nézni, tehát és így... Nem kapod meg, úgyhogy tényleg ez lett a végig, hogy kikapcsoltam.
0: Igen, én is annyira megfoghatatlan, meg annyira ilyen súlytalan az egész, azok a műsorok. És úgy nézem, meg vannak ezek a Viasat Explorer, meg Viasat, és akkor ott is úgy nézem, hogy most itt miről szól ez, akkor ha elég sokáig nézed, akkor előbb-utóbb jön valami ilyesmi, hogy nem létező mítikus lények után kutattak valahol valamilyen pennsylvániai erdőkben.
1: És sosincs eredmény.
0: Sosincs eredmény, de mindig majdnem van, mert hogy ott valami zörög, és oda mennek a kamerák, és egy mókus. Vagy szóval, tehát mindig ez van.
1: Úgy fekihettem, és ezt is túljátszák.
0: Hülyét csinálnak belőle, és akkor az egész így el van játszva.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
5: Pannon reggeli a 91,5 MHz-en. Pannon reggeli.
6: A reggeli legjobb pillanataiból. Nézem ezt a hírt, mondom, micsoda.
7: Jaj, ugye melyik hírt nézted?
6: Tom és Jerry ünnepel.
7: Ja, most erről beszélgetünk.
6: 86 éve mutatták be, csak a kedvenc. 86?
7: Bocsánat.
6: Are you crazy?
7: Are you crazy?
6: Te megkérdezel az, amit olvasok?
7: Nem tudom, hogy magam tudom. 40. Egy gyors fejszámolás. Valóban 86.
6: 86 éve mutatták be csak a kedvenc rajzfilmének első részét.
7: William Hanna és Joseph Barber alkotása.
6: Igen.
7: Metro Goldwyn Mayer.
6: Figyelj, ez, amúgy ez haláli. Hát a párosítások, ezek legendás. Tehát a párosítás, legendás párosítás kettőt eszembe. Tom és Jerry, meg ez a Kendall gyalog futó, nem tudom, sosem tudtam megjegyezni a címét. A bibib.
7: Kengyel futó gyalog kakuk.
6: Így van, Kengyel futó gyalog kakuk. Igen. Meg a Coyote, ugye? Ez a kedvenc, ez a kettő.
7: Igen. Coyote Ugly. Volt egy olyan Chris Ross film is.
6: Volt. Jó volt a zenéje, nem?
7: A zenéje jó volt.
6: Az a...
7: Can't stop the moonlight, no.
6: Ugye?
7: You can't fight it.
6: Tired to put it back.
7: Into your eyes.
6: Ezt nem tudjuk előkeresni. Mi ez? Mi ez, Dávid?
7: Nem tudom, írd be.
6: Can't stop the moonlight in the dark.
7: De felismered?
6: Dávid, nézd!
7: De mi nem ismered fel?
6: Can't fight the moonlight.
7: Írd be, hogy moonlight. Írd be, hogy moonlight.
6: Mindjárt kijön. Megrezeled.
7: Jaj, melyik az? Melyik lehet az? Ú, de sok dal van, amiben ott a
6: Moonlight.
7: A Beethoven Moonlight szonátát, azt ne add le azért. Ott van. A Leanne Rimes. Leanne Rimes. Can't fight the moonlight. No.
6: You can fight it.
7: Na, úgyhogy ezt a dalt. Ezt a dalt maestro majd
6: után. Azt a mindegy.
7: Szóval vissza
6: Tom és Jerry.
7: Tomira. Tom és Jerry. Úgy hívták itt Szerbiában. Sokáig nem tudom.
6: És sokan azt hitták úgy, hogy Tommy, Jerry.
7: Meg a Jerry.
6: Tommy, Jerry.
7: Ez olyan, mint a Beatlesek, ugye? Tehát ezt is így mondtuk. Stone Sock.
6: Dupla plurál?
7: Igen. Dupla plurált
6: Stone Sovi. Rolling Stone Sovi.
7: Igen.
6: Jó, mert ez a Rolling Stones, azt eleve nehéz ragozni, mert az,
7: nehéz,
6: mert az eleve egy jelentés. Na mindegy, lényegtelen. Nyughatatlan férfi, ugye? Az a Rolling Stone.
7: És akkor Rolling nem Stones. A férfi, igazából arra vonatkozik, aki... Tehát az az érdekes,
6: hogy
7: ez a Rolling Stone motivum, ez visszajön az amerikai zenében, sok, tehát Bob Dylan-nél is, meg hát tudod, ez tudod, a papa az a Rolling Stone. Meg tehát, hogy ugye ezek így megjelennek, well, ezek a motivumok, szóval a... Mert ugye sokan mondják azt, hogy mert a Rolling Stone magazin is biztos a Rolling Stones-ról kapta nevét, de tehát a kettőnek nincs köze egymás, az mert a Rolling Stone kifejezés az így a...
6: De az nem az a férfi, aki mindig utazik,
7: hát mindig utazik, vándorol. Persze, aki soha nem tud megmaradni egy igen. helyen. Tehát
6: nők,
7: egy ilyen
6: pia,
7: típusú...
6: Tudod.
7: Igen, ez aki vándorol.
6: Igen,
7: aki
6: ez
7: vándorol.
6: A Rolling Stone. Igen.
7: Na, de vissza Tom és Jerryhez. Ugye William Hanna és Joseph Barbera úgy tervezték akkor egyébként, hogy nem lesz több epizód, egyet készítettek. Ügyetlen maska és egy agyafúrt egér harcáról. Igen. És hát annyira jól sikerült, hogy lett ebből egy brand.
6: Hát persze, és tudod, nekem a kedvenc része, ami mai napig megmaradt, az, amikor jön neki egy ilyen nagybácsia a Jerrynek. egy gitáros, akinek mindig elszakad a húrja, és akkor mindig a Tomnak a bajuszát kitépi, és azt hangolja fel. Aha. És nem tudom, hogy mit énekel, de nekem ez maradt meg gyerekkorom óta. Mindig így indult. Ilyen kis texasi volt, tudod? Neked nincs neki ilyenek, amíg megmaradt ennyire?
7: Hát megmaradt az is, megmaradtak olyan pillanatok is belőle, amikor zongoráznak, az zseniális, no, amikor zongoráznak ott kint a színpadon. Hát ott, amikor a Jerry mindig bemegy a zongorába, és akkor Tom nem tudja előadni a zongorát, és mindig ott pengeti lent a... Szóval az is megmaradt, meg ugye a hölgy, a fekete hölgy, akinek soha nem láttad a felső testét, igen, az mindig így ellátta a Tom baját. Hát szóval hát nagy gyerekkorunkban ez nagyon érdekes volt.
6: Nagyon érdekes. Hát meg ugye az a kutya, az a is kutya beoszták, is, igen. Az
7: meg az jó volt, amikor a kutya, nem tudom, hogy hívta a haverokat, csak hogy jöttek ilyen kalapban, ilyen szivaros kutyák, akik úgy meg akarták verni a Tomot. Vagy
6: el akarták kapni.
7: Voltak ilyen jó pillanatok ebben a Tom és Jerryben.
6: Tomi volt eredetleg a címe? Puss Gets the Boot,
7: ez volt. Az volt a magyar cím, hogy az elbocsátás.
6: Jó, hát az, hogy az...
7: Úristen, hogy mi
6: így történt? Most így elég fura ötletek tűnik így.
7: Puss Gets the Boot, ott még a Tom és Jerry egyébként úgy, a két rajzfilm figura neve az volt, hogy Jasper és Jinx, ugye Jinx az ilyen átkot jelent, az nyilván az egér volt. Meg hát ott régen voltak olyan részek is, amikor a Tom például dohányzott, ez már nem hogy elképzelhetetlen, igen, hanem már utána se volt sokáig elképzelhető
6: kombináció. Azokat levették,
7: igen.
6: Most cenzúrált le igazából.
7: 7 Oscar díjat, és mondjuk szerintem kevesen tudják, hogy a Tom és Jerry 7 Oscar díjat nyert.
6: Wow. Ja. Az mondjuk durva.
7: Igen.
6: Tom és Jerry. Nem, hát vannak ezek a legendás rajzfilmek. Nem tudom, tényleg, ez annyira érdekes ez a gyerekkor. Én nem tudom, hogy a mai gyereknek mi fog megmaradni ennyire. Nekünk ugye kettő dolog volt, kettő periódus. Az egyik az egyértelmű, amikor nagyon kicsik voltunk, akkor azok a Disney matinék. A másik pedig egyértelmű az, amikor megjelent a Cartoon Network. Az
7: hát, annyira... tudod, hogy a mai gyereknek mi marad meg?
6: Mi?
7: Az ilyen YouTube shortsok, meg ezek. Én ezt látom.
6: Tehát hát, de is nem a Peppa Pig lesz meg ez?
7: Ja, hogy maga a rajzfilm, figyelj, tehát van, aha, a Peppa Pig, az egy kifejezetten népszerű, magyar nyelvterületen a Bogyó és Babóca, igen, nagyon népszerű, érdemes rámenni ilyen csoportokra, ahol a Bogyó és Babócáról veszekednek felnőtt emberek, hogy, igen, ezt mutatod a gyerekednek, vagy nem, mert hogy budjuta, vagy nem, mert az én gyerekem az csak magas szintű kultúrát fogyaszt.
6: Bachot hallgat, igen, és
7: tehát, hogy megy itt mindenféle vita erről. Érdekes egyébként, mert egyszerűen pszichológustól ezt megkérdezzük. Már beszélt már nálunk erről pszichológus. Akkor ott van a Bluey, ami nagyon népszerű. Bluey, az egy kék kutya családjával.
6: Ja, azért Bluey.
7: És ő például, na, ő az már nagyobb gyerekeknek
6: való. És Mancsőrjárat.
7: Mancsőrjárat nagyon népszerű. Nagyon
6: ilyenek
7: vannak ilyen szerb dalok, azok nagyon, nagyon érdekesek. A Mancsőrjárat az itt szerb nyelvterületen, szerbek körében is rendkívül. Ez a Patrolne Sápe, ugye ez a címe. És vannak saját dalaik szerbül, ilyen Chase, Sky, vannak ilyen szerb dalok, ilyen pevajkák éneken. És akkor így sorolja, hogy Patron a sápe, dos, lesz a túl, kontente, és vannak ilyen dalok.
6: Komolyan?
7: Szóval ez akkora rajongó tábora van ennek a dolognak itt Szerbiában.
6: De a zene az összekötődik ezzel. Hát itt valamelyik nap énekelgettük a Csip és Dél, tehát Csip az ember embered voltam.
7: Igen. Az a Pizsi hősöket nem tudom, Attila írja, az Attila a Pizsi hősöket, igen, azt nem tudom.
6: Az különben nekünk rohadtul nincs, akkor nem tudjuk beadni, de az a baseline, ahogy indult a Csipet csapat zenéje, az nagyon heavy különben. Az a tum. Valami slappinget csinálták, hogy tum. Na mindegy, szóval ez a totál.
7: Nem tudom a szövegét.
6: Adja azért, nem tudom.
7: Adja, persze, adja.
6: Be tudod, csak az van meg, hogy meddüdüdüdüdüdü kis csobban, pim-pim-pim, tap-pan-tin-din-din. Szóval, gyerekek, azért nem voltak rossz nóták, ahogy szokták mondani. Na mindegy, szóval, hogy igen, és akkor nem tudom, mi marad meg, de hogy ez így nagyon jó. És akkor a Cartoon Networkben pedig az volt, hogy jöttek az ilyen meghökkentő rajzfilmek. Volt az I Am Weasel, és akkor abban volt az a pucér ördög, aki úgy nem is sétált, hanem úgy ki volt mindig a feneke, és akkor így görgött.
7: Nem tudtam ezeket hova tenni. Én akkor már nagyobb voltam, akkor már nem néztem rajzfilmeket, vagy akkor tudod, már volt bennem ez a...
6: Micsoda?
7: Hát ez a lázadás. Ez rajzfilm a gyerekeknek. Nekem pont akkor jött a Cartoon Network. Pont akkor. Hát a Cartoon Networknek az az időszaka, amikor a Dexter's Laboratóri, meg a többi. Én azokat úgy nem néztem.
6: Akkor te annyira nagy voltál.
7: Nem voltam nagy, csak egyéb nem érdekelt. Nem tudom, akkor horrorfilmeket néztem, meg Skiffet.
6: Azért,
7: nem lett volna abszolút, tehát nem kellett volna nézni, csak néztem.
6: Aha. Na szóval, nekem
7: elfajzott.
6: Én rohadtul néztem, de hát ugye a Dexter's Laboratory volt az egy kedvencem.
7: Igen, ez nagyon jó. Az Johnny nagyon Bravo volt. Nagyon jó, az is jó.
6: Johnny Bravo, az
7: halál. Én Shazamot, meg ilyeneket néztem, volt is Shazam. Tudod, ezek a régi Cartoon Network sorozatok, meg a Scooby-Doo, meg szóval ezeket néztem, ezeket valamennyire néztem, de nekem még mindig a régiek, az attól jóval régebbiek a kedvenceim. Uh-huh. Mézga családot nagyon szerettem.
6: Viszont érdekes, hogy csak azért kérdezem ezt, hogy mi maradhat meg, mert tudod, most arról beszélgettük, hogy nekünk volt egy Cartoon Network-ös rész, volt egy olyan Disney rész, és volt egy olyan rész, ami pedig nyilván a magyar tévé miatt volt, amikor azok a rajzok maradtak meg, sok mindenkinek, ami nekem kimaradt. Tudod, milyen lehet ilyen frakka, macskák, réme, aha, ugye?
7: Azt is szerettem.
6: Akkor én ezeket nem nagyon vágom. Megmester. Valamennyit néztem, de nekem alapvetően úgy hívták, hogy Bubó, ugye?
7: Dr. Bubó.
6: A Dr. Bubó, igen. Nekem ezek is kimaradtak. Volt egy...
7: Ursula nővér. Igen.
6: Igen. Hova valós, ez valami külföldi volt, a Baltazár, ugye? Abból is ilyen...
7: A Baltazár?
6: Azt nem hiszem, hogy hazai.
7: A Baltazár, azt hiszem, hogy valami keleti blokk országból.
6: Keleti blokkos a Baltazár?
7: Vagy valami ilyesmi. De lehet, hogy tévedek, mondja, hogy jelent ez a Baltazár.
6: Ez egy nagyon érdekes volt, mert a Baltazár is egy... az meg a Baltazárt úgy, ahogy még néztem, de nem annyira erősen van meg.
7: Baltazár.
6: Meg a Linea.
7: Itt hát van Ante csak... Zaninovics, Boris Kolár, Zlatko Grgić. Húha, Baltazár a professzor, híres feltalán. Hát még az sincs kizárva. Horvát volt a Baltazár.
6: Hát akkor zseniális, hogy az egy horvát dolog
7: igen,
6: volt.
7: Igen, igen, igen.
6: És meg volt a Linea, vagy La Linea?
7: La Linea. Igen.
6: La Linea. Ez
7: itt a francia.
6: Az meg hatalmas. Az az ötlet, az, hogy egy vonalból rajzolunk.
7: Nagyon. Menő az, Manó. Az volt neki egyébként a magyar cím, ugye, a La Linea.
6: Annak az volt, igen, a neve, hogy Menő Manó.
7: És megérősz, nem francia megérősz volt, ez, hanem olasz. Mert ugye olasz. La Linea. Igen. Mm. Igen.
6: Ja, a francia volt, de La Linea.
7: Igen, igen, igen.
6: La Linea, ez meg La Linea. La Linea! Tudod, így kell mondani. Szóval ilyenek rajzszín, meg őrületesen fontos ez az életünkben. Amúgy bárhogy mondjuk, ez fontos.
7: Fontos.
6: Ezek a rajzfilmek, ezek zseniálisak. Igen, el kellett mondjam, hogy egyszer elmentem valahova, gyerek rajzfilmek mentek. És ugye ezek új generációs gyerek rajzfilmek, sokszor bugyúták, de Teszveszváros amúgy később igen, volt.
7: Az nagyon
6: nekem
7: jó.
6: Az könyvekben volt, nekem imádta.
7: Richard Scarry.
6: Na, és akkor viszont volt egy olyan, hogy képzeld el, hogy volt, most nem emlékszem a karakterek, legyen a mókus meg a medve, mit tudom én valami, és akkor a mókus fel akarja hívni a medvét, de folyamatosan, ezt meséltem már?
7: Ne?
6: És folyamatosan zavar van a telefonban, nem hallják egymást, valami csiriperések vannak benne, és nem értek, hogy mi a baj, és kimegy ez a mókus, és meglátja, hogy azért, mert egy csomó madár áll úgy fönt az a pózában, megy a telefonvonal, és a madarak zavarják, belehallatszik a vonalba. És azon gondolkoztam, hogy jó ez, de hogy így, ez nem vezeti félre gyereket, hogy így aztán még látni fogja a madarat éted kint, hogy tényleg ott van, és akkor hogy jaj, apa, belehallatszik a...
7: Most nem? Nem tudom. Tehát az
6: ez
7: is...
6: már nem túlságosan félrevezetés?
7: De hát akkor azért van ott a felnőtt, hogy elmagyarázza, hogy ez egy rajzfilm. Most a Tom & Jerry-nél is úgy van, érted, hogy ott is volt egy időszak, amikor támadták a Tom & Jerry-t azért, mert túl erőszakos, meg erőszakra neveli a gyerekeket, és ebben lehet is valami, csak valahogy ezt mi annak idején nem így éltük meg, és azért ragaszkodunk ahhoz, hogy ez butaság, holott azért nyilván vannak modern pszichológiai vívmányok is, amikkel ezt kutatják, okay, és azt mondják, hogy éppen melyik korban mi a hasznos a gyereknek, most tudod, ez megint...
6: Persze.
7: De
6: bocsánat, és mondják, kockás fülű nyúl.
7: A kockás fülű nyúl is, igen. Nagyon sok jó volt.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
11: Álláshirdetés.
12: A Palicsi Villa Ancora idősek otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
0: Reklám.
13: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
14: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
13: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Vonon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 8 óra 15 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, egy jó kis Gorillaz dallal kezdjük a mai Pannonpresszót. Mondom így gyorsan a műsor elején, hogy milyen témákra számíthatok ma. Nos, hát a Wonderwood különleges fajátékai költöznek ki a nyárhangoló fesztivál játék sarkába, és hát a Wonderwoodról azt kell tudni, hogy ők egy izgalmas ügyesség, illetve logikai játékokat készítenek, amelyek nem csak szórakoztatóak, hanem így a kreativitást, a gondolkodást is fejleszteni tudják. A részletekről, ezekről a különleges fajátékokról fogunk beszélgetni Raffai Csongorral, a Wonderwoodtól. Ezen kívül maradunk továbbra is a nyárhangolónál, lesz egy kis kedvcsináló, Bíró Esztert kerestem fel, aki fel fog lépni a nyárhangolón, ő mondja el majd ma, hogy mivel készült a koncertre, illetve biztos hallottatok róla, hogy novemberben jelenik meg a GTA 6, és hát erről is szó lesz a mai műsorban, és érkezik hozzá majd Brasnyú Zoli is, és hát ilyen nyári filmeket, nyári hangulatú filmeket fogunk ajánlani, meg állítólag nagyon sok jó film van, ami hamarosan meg fog jelenni. Ezekről a filmekről is fogunk beszélgetni, és lesz még sok-sok érdekesség a mai műsorban. Számítok a figyelmetekre, egészen 14 óraig együtt leszünk ma is, mint ahogy azt megszokhattátok, 0636216605, ez az SMS számunk, írjatok nekünk bátran, ha kérdésetek van, kommentetek, ne tartsátok magatokban, írjatok akár Messengeren, akár Viberen, Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa alkotja a mai kis presszós csapatot.
2: Láttam olyat,

0: Kerta, a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Programajánló.
2: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Reklám.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül.

0: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: 8 óra 30 perc van, és a műsorunk folytatásában hoztam egy őrületes hírt Dubrovnikkal kapcsolatban. Képzeljétek el, egy több mint 100 euróért kínált strandtörölköző váltott ki igen heves vitát Horvátországban. A dubrovniki üzletben készült felvétel rövid idő alatt bejárta a közösségi médiát, a hozzászólók pedig hát nem kímélték sem az árat, sem a horvát turizmust, és érthető is a reakciójuk. A TikTokon közzétett videón egy strandtörölköző látható, amely árcéduláján 106,99 euró szerepel. A látottak pedig hát nagyon sokakat kiakasztottak. A különleges árcédula ismét fellobbantotta a horvátországi nyaralás költségeiről szóló vitát. Ugye egyes hozzászólók szerint az idegenforgalomból élők egyetlen idény alatt akarnak egy életre elegendő pénzt keresni, mások pedig már a horvát turizmus végét is emlegették. Remélem 100 eurót is belevartak a törölközőbe, jegyezte meg egyébként az egyik hozzászóló, még más azt írta, hogy az áron inkább vizesen marad. Én meg is értem. Többen arra gondoltak és gyanakodtak, hogy egyszerű tévedés történhetett, mert hogy szerintük az összeget talán még a horvát kúnában tüntették fel, és csak véletlenül került eurójel az árcédulára. Nos, hát úgy tűnik, hogy nem elírásról van szó, mert hogy ugyanez a törölköző az üzlet internetes kínálatában is megtalálható, ott pedig valamivel olcsóbb, ott 99 euróért árulják. A Dubrovnik Európa egyik leglátogatottabb, ugyanakkor a legdrágább turisztikai célpontja, és azt fontos elmondani, a horvátországi árak egyébként minden nyáron élénk vitát váltanak ki, ugye a turisták rendszeresen panaszkodnak a szállások, az éttermek, a strandokon kínált termékek drágulására. A több mint 100 eurós strandtörölköző azonban még a magas dubrovniki árakhoz szokott internetezőket is igen meglepte.
1: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 8 óra 45 perckor hoztam friss híreket a foci VB-ről. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni negyed döntőjében. A 8 éve világbajnok, 4 esztendeje ezüstérmes európai csapat a 60. percben az első félidőben büntetőt hibázó Kylian Mbappé lövésével szerzett vezetést, majd nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembélé 18 méteres próbálkozása döntötte el a meccset. Azaz Franciaország ugyanúgy 2-0-val ejtette ki a riválisát, mint a 2022-es elődöntőben. Az afrikai bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó, hát veretlenségi sorozata. Mbappé 8. találatával utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit, aki az örök rangsorban már csak egyel előzi meg a francia riválisát. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak majd Dallasban.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Itt a Pannonrádió.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
12: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
13: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
14: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Hírek, zenék, programok, mondom presszó.
1: 9 óra 15 perc van a folytatásban az utazóknak egy hír. Úgy néz ki, hogy a jövő évre halasztják az Európai Unió új online beléptetési rendszerének, az ETS-nak a bevezetését, miután az ES elektronikus határellenőrzési rendszer bevezetése jelentős fennakadásokat és hosszú várakozási időket okozott az uniós határátkelő helyeken. Az ETS, azaz az Európai Utas Információs és Engedélyeztetési Rendszer az amerikai ezt a mintájára működik majd, és vízummentesen utazó, mintegy 1,4 milliárd utasra vonatkozik. Az Európai Unióba belépni kívánóknak előzetesen regisztrálniuk kell, a rendszerben 20 eurós díjat kell fizetniük, és biztonsági ellenőrzéseken kell átesniük.
2: Pannorádió.
3: Az interneten

0: szó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Műsorajánló.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
3: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban. Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Reklám.

0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: 9 óra 29 perckor hoztam egy újabb sportos hírt. Újhelyi Evelin a harmadik helyen végzett Skopjében zajló U20-as birkózó Európa bajnokságon, miután 76 kg-os súlycsoport bronzmeccsén simán megverte a korábban U17-es Európa bajnok, valamint a VB ezüst és bronzérmes német Lotta Enlihet. Evelin ezzel megszerezte a szerbiai delegáció első érmét. Ma a szerb válogatott másik tagjáért, Ivana Gajicet szurkolhatunk, aki az 57 kg-os mezőnyében csatázik a harmadik helyért.
1: Nem Kínában készült.
2: Xiexie dajia, de shou ting.
3: 100%-ban vajdasági.
4: Panna Rádió. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

9 óra 46 perc van, hoztam egy programötletet a szabadkaiaknak, mert hogy ma tartják meg a jótékonysági Buckai Lángos Fesztivált a Zorkahelyi Közösségben, Talentu Brandszu sportközpontban. A program 19 órakor kezdődik, a kicsiket is nagyokat is várják színes programokkal. A látogatók finomabbnál finomabb lángosokat kóstolhatnak, miközben kulturális műsor, kirakodó, vásár és légvár is gondoskodik a családias fesztivál hangulatról. Az est felépője pedig a Magyar Kanizsai Eridánusz együttes lesz.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Zsuzsanna. Hétfőtől csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, erősítette meg a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. A már érvényben lévő 5%-os csökkentés mellett hétfőtől további 5%-kal mérséklik a jövedéki adót, így annak teljes csökkentése eléri a 10%-ot. A Vajdasági Magyar Újrakezdés képviselőivel találkozott csütörtökön Tarr Zoltán, magyar társadalmi kapcsolatokért és kulturálért felelős miniszter csütörtökön. A tárca vezetője a Facebook oldalán számolt be a találkozóról. A bejegyzésben Tarr Zoltán arról írt, a magyarság politika egyik feladata, hogy megteremtse azt a környezetet, amelyben a határon túl élők is bekapcsolódhatnak a magyar közéletbe. Tarr Zoltán felvetette, vajon a határon túli magyarok elvándorlásához mennyiben járult hozzá, hogy sokan, különösen a fiatalok úgy érezték, elfogy a levegő körülöttük. Ma a Vajdasági Magyar Újrakezdés képviselőivel volt szerencsém találkozni egy rövid készfogásra, tette hozzá. Tüntetést szervezett a Sándor Palota elé a Fidesz-KDNP tegnap. A Stop önkény címmel meghirdetett tüntetésen az alaptörvény 17. módosítása ellen tiltakoznak. Szűcs Gábor, a Fidesz frakció országgyűlési képviselője felszólalásában elmondta, mit tartalmaz a módosítás. Szerinte például elfogadhatatlan az a személyre szabott jogalkotás, amivel Súlyog Tamást egyetlen mondattal el akarják távolítani. Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt, azt mondta, azért fogadta el a meghívást a tüntetésre, mert a köztársasági elnököt alkotmánysértő módon akarják eltávolítani, és mert az alkotmány tervezett módosítása a jogállam szétverését jelenti. Elkezdődött az 5. nyárhangoló fesztivál Palicson. A 4 napos rendezvény sorozat csütörtökön a 0. napon 3 kiállítás megnyitójával vette kezdetét, ahol Godnics Bakos Zsanett, Nagy Perge László és Bezzeg Gyula alkotásait láthatja a közönség. A szervezők célja, hogy vajdasági és vajdasági származású művészek munkáit is bemutassák, miközben minden korosztály számára kínálnak programokat. A hétvégén koncertek, táncház, kirakodóvásár, gyermek és családi programok, valamint vajdasági ételek és borok várják a látogatókat. Pénteken a Lumadui, szombaton a Mozaik Party Band, vasárnap este pedig a Valmar lép színpadra Palicson. Örömhír a Pannoner TV házatájáról, az éjszaka folyamán megszületett Kartali Ritának, a Szabadkai Magyar Rádió főszerkesztő helyettesének, valamint Kartali Róbertnek, a 7 nap főszerkesztőjének és az SMR reggeli műsorvezetőjének 3. kislánya, Kartali Zsejke Flóra. A baba és az anyuka is jól vannak, és immár 5 tagú család vagyunk, ért a Facebook bejegyzésében az édesapa. Gratulálunk az új családtaghoz, jó egészséget kívánunk az anyukának és a babának.
0: Sport.
7: A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni negyed döntőjében. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban. Ma 21 órától Spanyolország Belgiummal csap össze, tehát az elődöntőbe jutásért. Szombaton 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig. Vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén már most 27 fok van, túlnyomóan napos idő várható, gyenge vagy mérsékelt nappali felhő képződése, eső nem valószínű, a csúcsérték pedig elérheti ma 29-30 fokot is.
0: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó. 10 óra 9 perc van, és ez itt a Pannonpresszó továbbra is. A Nyerhangolú Fesztivál egyik különleges családi programja, Irina Vanderwood, amely július 10-e és 12-e között izgalmas fajátékokkal várja a gyerekeket a játék sarokban. Ezek a játékok nem csak szórakoztatnak, hanem ügyességet, logikus gondolkodást, illetve kreativitást is fejlesztenek, ráadásul közös élményt tudnak kínálni, akár az egész családnak. A Vanderwood egyik megálmodójával, társalapítójával, társtulajdonosával, Raffai Csongorral beszélgetünk az elkövetkező percekben arról, hogy hogyan született meg ez a kezdeményezés, és miért különlegesek ezek a játékok. Szervusz, üdvözöllek!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát kezdjük az elején. Hogyan született meg a Vanderwoodnak az ötlete, mi inspirált benneteket az alapításhoz? Mert hogy ugye mindketten pedagógusok vagytok, hol éreztétek meg ennek az igényét?
1: Tehát így, ahogy mondtad, hogy mindketten pedagógusok vagyunk, Szabó Gábor kollégámmal álmodtuk meg ezt a fajátékos játékteret, mondhatjuk így. Ez valójában 2 éve fogalmazódott meg bennünk ez a gondolat, hogy valami olyat kellene alkotnunk, ami kicsit kimozdítsa a gyerekeket a digitális világból. Sokat gondolkodtunk rajta, hogy mi lenne ez a sportoláson kívül, ezért gondoltunk egy ilyen fajátékos játékpark ötletre, amit először nem annyira tudtunk elképzelni, hogy is fog ez kinézni, hogy most ezeket mi fogjuk megcsinálni, vagy valakit megkérünk, hogy csinálja meg nekünk. És úgy kezdődött az egész, hogy a tavalyi évben elkezdtük megrajzolni ezeket a játékokat méret alapján. Nagyjából, hogyha oda tudjuk adni egy asztalosnak, akkor ő el tudja képzelni, hogy miről is van szó. És a Homolya Attila Interium cégéhez jutottunk legközelebb, asztalos cégéhez, és őhozzá vittük el a rajzokat, hogy mit szól ehhez, tudna ilyen játékokat ezek a rajzok alapján készíteni. Ugye először is meglepődött, mivel még nem látott hasonlót, meg úgy gondolom, hogy a környéken itt nincs olyan asztalos, aki ilyen hasonlókat gyártana. De azt mondta, hogy ő szereti a kihívásokat, és vágjunk bele. És az egész tavalyi év elment erre, hogy a játékokat rajzoltuk, mentünk minden másnap az Attilához, az asztalos barátunkhoz megbeszélni, hogy itt most mi van a képen, hogy kéne megcsinálni, akkor ő is sokat kijavított bennünket, hogy egy játék hogy lenne stabilabb akár, hogy lenne erősebb, és ugye a tavalyi év végére...
0: Gondolom, a gyerekek nem kímélik.
1: Hát nem, meg egyébként a szülők se sok esetben, és a tavalyi év vége felé befejeződtek ugye a játékok, egyébként 28 játékunk van egész pontosan. Az év végén, tehát a tavalyi év végén, mikor kész lett az összes játék, akkor úgy gondoltuk, hogy kell csinálnunk nekünk egy próbát erre, hogy valójában ez hogy is néz ki, hogyha kirakjuk a gyerekek elé, ahol nem 10 gyerek, hanem akár 50-60 gyereknek kiesik. Ezért csináltunk egy ilyen úgymond nyílt napot ezekre a játékokra, hogy meglássuk a játékok előnyeit, hátrányait, mi az, amin korrigálnunk kellene. És a Bartók Béla Művelődés Egyesületben a Csantavéren csináltunk egy játéknapot ismerős gyerekeknek, családoknak. Volt körülbelül 30 gyerek. Ott megláttuk, hogy ez eleve már annyira lekötte ott a gyerekeket, hogy nagyon jó benyomást keltett bennünk. És igen, volt néhány dolog, amin egyből javítanunk kellett, tehát egy új ötletet kitalálni egy játékra, de pár héten belül ez mind korrigálva lett, és január 1-én kezdtük ugye meghirdetni itt a Vanderwoodot, játékokat, hogy ki lehet bérelni, tehát ugye itt ez fontos kiemelni, hogy a játékokat nem megvásárolni lehet, hanem bérbe adjuk. Tehát kölcsönözni lehet a játékokat, és úgy tudnak a gyerekek rajtuk játszani.
0: Engem az érdekel, hogy honnan jött az ötlet, meg az inspiráció ezekre a játékokra. Én néztem itt a képeket, és olyan ismeretlenek, tehát hogy ez nem egy olyan alap dolog, hogy nem tudom, a legalap játékokat látom a képeken. Honnan szereztetek tudomást ezekről a játékokról? Vagy kutattatok a neten, vagy valahol láttatok ilyeneket, ilyen terveket?
1: Tehát ez nagyon sok évre visszamenőleg, még mikor én általános iskolás voltam, Zenten jártam ugye általános iskolába, voltunk a színházba egy valamilyen eseményen, és ott láttam egy hasonló játékot, egy hasonló ügyességi játékot, ami nekünk is most jelenleg megvan, és onnan jött az ötlet, hogy miért ne lehetne ahhoz hasonló játékokat több ügyességi játékot akár kitalálni, és ezeket megcsinálni. Van sok játékunk, ami az internetről van, de van sok olyan játékunk is, amit kigondoltunk valamit, megpróbáltuk lerajzolni, és utána az asztalos barátunk véghez vitte, tehát kivitelezte. És valójában onnan jött az ötlet, ugye, ahogy mondtam is, kiskoromban a színházban megláttam egy ilyen hasonló játékot, és nekem nagyon tetszett, én is nagyon sokat játszottam rajta, látom, hogy az akkori barátaim is játszanak rajta, és ugye valójában azért lettek ezek a fajátékok, hogy amint az elején mondtam, hogy ki mozdítsuk a gyerekeket a digitális világból, ugye a fa eleve egy természet barát anyag, fa, meg igen.
0: Külön tetszik az, hogy fa az alapanyag, és nem műanyag. Mondtad, hogy sikerül a gyerekeket kirobbantani így a digitális világból. Milyen készségeket fejlesztenek ezek a játékok?
1: Hát, hogyha azt nézzük, többféle készségeket fejlesztenek ezek a játékok. Ugye szükség van kommunikációra, játékban valaki a barátjával, ismerősével játszik, muszáj kommunikálni, több olyan játék van, ahol össze kell beszélni, tehát együttműködni, kommunikálni, fejleszt egyensúlyt akár, fejleszt az együttműködést.
0: És konkrétan kiknek terveztétek? Milyen korosztálynak?
1: Tehát konkrétan a gyerekek voltak a fő célcsoportunk.
0: Az mit jelent? Korban?
1: Tehát az általános iskolától kezdve, tehát első osztálytól mondjuk úgy, hogy 8. osztályig. Viszont ugye, amikor elmentünk az első néhány fesztiválunkra, akkor ott megláttuk, hogy itt még véletlenül se csak ez az egy korosztály fog ebben játszani. Van néhány játékunk, amivel a nagyon picik is, 4 évesek is, 5 évesek is el tudnak játszani. És láttuk, hogy a szülők, sőt, nagyon sok esetben a nagyszülők is odaálltak a játékokhoz, és nevetve játszottak a játékokon, hívták egymást a nagyszülők is, hogy...
0: De jó. De mit látok egyébként, hogy ki élvezte jobban a gyerekek, a szülők vagy a nagyszülők?
1: Hát, mondanám, hogy ugye a gyerekek élvezték jobban, viszont a nagyszülőknek is olyan meglepetés volt, hogy gondolom nem játszottak soha életükben ilyen hasonló játékokkal, és hogy ide került most egy ilyen játékpark, és hogy ők is kipróbálhatják ezeket a játékokat.
0: Meggondolom, külön fűszer az, hogy ez a közös játéknak az eszenciája. Egyébként melyik az a játék, amely így abszolút közönségkedvenc?
1: Legkisebbeknél, tehát a 3-4-5 éveseknél abszolút kedvenc a pecázós játék, tehát amikor kis pecabottal fogják a halacskákat a legkisebb gyerekek. A nagyobbaknál egyébként a baglyos játékunk a nagyon népszerű, ahol egy táblán 7 teniszlabdát kell bejuttatni, tehát gurítani lukakba, és ott kell, hogy maradjon a lukba a labda, ugye a lukak meg vannak pontozva, és aki több pontot összegyűjt, az lesz a nyertes a végén. Tehát ugye itt nagyon sok játékot, 90%-át lehet versenyszerűen is játszani.
0: És mi az abszolút kedvencetek nektek, alapítóknak?
1: Hát nekünk a legkedvencebb játékunk ugye az a soklukú játék, amikor 2 kötél segítségével fel kell juttatni a labdát egy ilyen lukas téren, a legfelső lukba, tehát kerülgetni kell a lukakat, úgyhogy egyensúlyzunk és koncentrálunk, hogy hova, hogy ne essenek bele a labda a lukba.
0: Elképzeltem a készítési folyamatot, hogy ott vagytok, és így próbáljátok itt a játékokat. Egyébként nagy, sok munka van egy adott játék elkészítésében, megtervezésében, kidolgozásában?
1: Attól függ, hogy milyen játék. Tehát vannak ugye nagyon egyszerű játékaink is, viszont van 7-8 olyan játék, ami elég komplikált volt megrajzolni is, utána kivitelezni is, tehát itt napok mentek el mondjuk rá egy játékra. Nagyon sok anyag benne van egy játékban, egyébként nem is tudnák elképzelni a kedves hallgatók, hogy ebből a fából mennyi belemegy egy játékba, ahhoz képest, hogy nem néz ki olyan nagynak az a játék. És ugye próbáltunk itt még a fa mellett egy kis modern dolgot is belevinni a játékokba, méghozzá, ahogyha megnézik az oldalunkat, ott lássák, hogy több játékon vannak képek, tehát ilyen figyelemfelkeltés, mesefigurák, tájak vannak különböző játékokon, hogy még jobban lekössék a gyerekeket, és oda vonzák a játékokhoz őket.
0: És nem villog, nem zenél, nem csinál ilyet ugye, a játék.
1: Nem villog, nem is zenél ez.
0: Én hát, ha a kisfiam kap egy ilyen játékot, akkor úgy örülök, hogy se nem villog, se nem tud hangot adni, úgyhogy ez külön érdekesség. Egyébként van valami különös mondat, visszajelzés, akár egy gyerektől, akár egy szülőtől, ami így befutott hozzátok. Tudom, hogy még viszonylag nem sok időt telt el, de van olyan visszajelzés, ami így netán szíven ütött, vagy így nagyon megmaradt benned?
1: Hát egy mondat van, amit egyelőre egy mondat van, amit nagyon megjegyeztünk a kollégával, hogy amikor az egyik nagyszülő játszotta az egyik játékunkkal, a nagymama, oda kiabált a közönségen át a játékon, játszókon keresztül, hogy Tata, gyere, ezt próbáld ki. Uh-huh. Úgyhogy ez nagyon megmaradt bennünk.
0: Ez lehet a szlogenetek. Igen. Tata, gyere te is.
1: És egyébként az nekünk nagyon pozitív és jó visszajelzés. Tehát, hogy nem mondatok, nem kifejezések a szülőktől, hanem mikor már kellene összepakolnunk, tehát megvan, hogy mettől meddig vagyunk, és pakolnánk össze, még az összes játékon játszanak a gyerekek, és nem akarják abba hagyni. Nekünk ez egy tökéletes visszajelzés, hogy folyamatosan játszanak rajta.
0: Sokat mondanak a ki nem mondott szavak. Ott lesztek a nyárhangolón. Mit visztek a nyárhangoló fesztiválra?
1: Ott leszünk, igen, a nyárhangolón. Az összes játékunkat visszük kettő játék kivételével, ugye, mert a kettő duplikát, tehát
0: akkor elég nagy teretek lesz.
1: Tehát úgy is kértük, hogy 200-250 négyzetméterünk legyen, itt kényelmesen tudnak játszani a gyerekek is, szülők is, tehát ez az a tér, ahol, ami nekünk kell, hogy kényelmes és biztonságos legyen a játék.
0: Mesélek egy picit még a terveitekről, a jövőről, várhatóak-e újdonságok, gondolkodtok-e új játékban, vagy azért ez a 28 azért az már így elég? Hogy álltok most?
1: Igen, még annyit hozzátennék itt az előző beszélgetéseinkhez, hogy ez az összes játék, hogyha...
0: Gondolkodtok-e új játékban, vagy azért ez a 28 azért az már így elég? Hogy álltok most?
1: Igen, még annyit hozzátennék itt az előző beszélgetéseinkhez, hogy ez az összes játék, hogyha kint van, akkor ez körülbelül 70-80 gyereket köt le egyszerre.

0: része is, és itt egy 200 kilométeres körzetbe lefedjük a játékigényt, úgymond itt a városokba, falvakba.
1: Még egy kérdésem maradt, bővebb infót az érdeklődők hol kaphatnak?
0: Bővebb információt a Facebook oldalunkon találnak, ugye a Wanderwood Facebook oldalán ott találhatnak. Telefonos elérhetőséget, ahol jelentkeznek, kettő telefonszám közül az egyiken, és ott mindent meg tudunk beszélni.
1: Csongor, köszönöm szépen a beszélgetést. Üzenem a hallgatóknak, hogy látogassatok el a Pannon Presso Facebook oldalára, ott csináltuk egy közös szelfit is, meg beláshattak egy picit a játékokba is. Köszönöm még egyszer.
0: Én is köszönöm a meghívást.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jó kedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Reklám.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024-553-910 vagy www.fontana.rs.

0: Oli Alexandert hallottuk, most 10 óra 34 perc van, és Tanya Színház rajongók, figyelem, július 20-án Szent Tamásról indul útjára. A Tanya Színház idén és 25 vajdasági településre viszik el az előadásokat, a Csongor és Tündét. Az idei produkció rendezője Mezei Kinga. A szöveget a társulat a mai nézőkhöz közelebb álló formában dolgozta fel, miközben azért megőrizte Vörös Marti költői világát. Idézem Góli Kornéliát, a dramaturgot, a szöveget frissíteni kellett, hogy a ma embere élvezettel tudja követni, és minden percben mindent megértsen, hiszen az eredeti műben is vannak apró logikai buktatók. Egy prózai átirat született a drámai költeményből, miközben a költőisége is megmaradt. A vajdasági Tanya Színházat egyébként 1978-ban alapították, korábban Csacsi fogadta, ma már traktorral járja a vajdasági falvakat. A társulat olyan helyekre megy, ahol nincs alkalmas terem a külszínházi előadásoknak a befogadására. A Kárpát-medencében egyedülálló társulat egyébként vendégszerepelt már a szlovéniai Muravidéken, a Horvátország magyar lakta településein, illetve Magyarországon is.
1: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 10 óra 16 perc van, hoztam egy hát érdekességet nektek a Tisza partjáról. Képzeljétek el, csütörtökön kora délután a zentai Tisza hídnál lévő homokos strandon egy fiatalember műanyag vödörrel a kezében így gyűjtötte a víz szélében a sodródó kagyló tetemeket. Ugyanis kagyló döglés történik most a Tiszán. Az idegenhonos amúri kagyló tömeges pusztulása történik pontosan. Mert hogy ilyenkor a júliusi, illetve az augusztusi forróságban, amikor így 28 fokra is felmelegszik a Tiszának a vize, akkor egy ilyen ismétlődő természetes jelenség történik, a kagyló döglés, és hát nem arról van szó, hogy rosszabbá válna a vízminőség, ezt fontosnak tartom kiemelni, hanem inkább arról van szó, hogy az idegen honos amúri kagyló hát egyszerűen nem bírja ezt a nagy meleget, a nagy meleg vizet. Az ilyen vízben túlszaporodnak a vírusok, illetve a baktériumok, amik ugye azután a múlt század 60-as éveiben az amúrral, meg még a busával behurcolt amúri kagyló tömeges pusztulását okozzák. A mi sajátos őshonos folyami kagylónk, illetve a festő kagylók, azok ellenállóak, tehát biztonságban vannak. A túlszaporodott amúri kagylót tizedeli ez a fertőzés. A jelenség intenzív harcsázást is vonz egyébként, mivel a halak előszeretettel lakmároznak ezekből a nyitott kagylókból. Egyébként én is láttam a hétvégén Adorjánon én kagylókat. A bomló kagyló testet egyébként nagyon szeretik a harcsák, mint ahogy azt mondtam, ezért halcsalinak gyűjtik ilyenkor az elpusztult kagylókat inkább a horgászok. És hát strandolás, fürdőzés szemszögéből ez egyáltalán nem veszélyes, legfeljebb nem túl esztétikus, ugye a bomló kagyló tetemeknek a látványa, de teljesen veszélytelen.
1: A 91,5 MHz-en. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédic Zuzanna. Ma megkezdte működését a Koszibretti, azaz Ki vagy te nevű portál, amelyet Alexander Vučić már korábban beharangozott. A szerb államfő akkor elmondta, hogy a weblapon bejelentést tehetnek az állampolgárok az általuk tapasztalt szabálytalanságokról és visszaélésekről. Elsősorban a közfunkciót betöltő személyekkel, de minden más közszférában dolgozó alkalmazottal kapcsolatban is, ráadásul teljes anonimitás mellett. A www.koszibretti.rs címen elérhető portálon korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint minden egyéb jogellenes cselekménnyel kapcsolatos bejelentést várnak. Rekordmennyiségű lehet a sárga barack hozama idén Szerbiában, közel 50 ezer tonna termés várható, ennyit pedig az elmúlt 10 év során egyik évben sem jegyeztek, mondta Nenad Magazin, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának professzora a szerbiai RTV műsorában. Más gyümölcsök esetében is jó a helyzet, így az idei gyümölcshozam elérheti az 1,5 millió tonnát is Szerbiában. Bár a termés kedvező, a szakember szerint gondot jelent a rendkívül alacsony felvásárlási ár, amely a sárga baracnál kilogrammonként csupán 30-35 dinár. Várhatóan szilvából is rekordhozamot szüretelhetnek majd az országban, ám a nehezített kivitel miatt az árak itt is alacsonyak, tette hozzá a professzor. Először kapott meghívást Magyarország a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésre, amelyet pénteken Rómában rendeznek meg. Orbán Anita, magyar külügyminiszter közölte, Magyarország számára a Nyugat-Balkán stabilitása és európai integrációja kiemelt biztonsági és gazdasági érdek. A látogatás során a tárcavezető első alkalommal folytat hivatalos megbeszélést Márko Gyurics szerb külügyminiszterrel, akivel eddig csak telefonon egyeztetett. Tárgyal továbbá Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel is. Programja részeként a Rómában és Vatikánban szolgálatot teljesítő magyar diplomatákkal, valamint a Római Magyar Akadémia munkatársaival is találkozik. Szinte teljes kihasználtsággal működik a magyarkanizsai Tiszavirág kemping, amely már a május 1-i ünnepek előtt megnyitotta kapuit. Azóta folyamatos az érdeklődés nem csak Vajdaság különböző településeiről, hanem külföldről is sok természetkedvelő választja pihenésének helyszínéül. A kempingben a Tiszapart közelsége, a felszerelt strand, két medence és vendéglátóhelye gondoskodnak a kényelmes pihenésről. Az üzemeltetők minden évben fejlesztésekkel és új szolgáltatásokkal teszik még vonzóbbá a létesítményt. A szállásdíjak az elhelyezés típusától függnek, sátorral érkezők számára egy éjszaka 400 dinárba, lakókocsival érkezőknek pedig 540 dinárba kerül.
0: Sport.
7: Novák Djokovic várhatóan ma 17 óra körül lép pályára a wimbledoni teniszbajnokság elődöntőjében, ahol az olasz Jannik Sinner lesz az ellenfele. A mérkőzés a nap második találkozója lesz, 14 óra 30 perctől ugyanis a brit Arthur Ferrai és a német Alexander Zverev csap össze. A szerb teniszező pályafutása során immár 15. alkalommal jutott be a wimbledoni elődöntőbe. Djokovic jelenleg a világranglista 8. helyén áll, míg Sinner vezeti az ATP rangsort. Eddig 11-szer találkoztak egymással, a mérleg az olasz játékos javára billen, aki 6 győzelmet aratott, míg Djokovic 5-ször nyert.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 28 fok van, túlnyomóan napos idő várható, gyenge vagy mérsékelt nappali felhőképződéssel, eső nem valószínű, a nyugati északnyugati szél gyenge, illetve mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérsékleti érték 29 és 30 fok körül alakul.
0: Reklám.
3: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
8: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
9: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.

0: Dima que chisa cabe y mali. Pannon presszó. A valódi koffein terápia.
1: 11 óra 9 perc van, és ez itt a Presszó továbbra is. Hát a nyárhoz nem csak a fesztiválok, a strandolás, meg a szabadtéri programok tartoznak hozzá, hanem azok az esték is, amikor csak úgy jól esik egy kicsit leülni egy film elé, és így végignézni, és úgy kikapcsolódni. És hát vannak olyan alkotások, amelyeknek már ugye már maga hangulata is így a nyarat idézi, meg hát természetesen idén is számos izgalmas premier várja majd a mozi rajongókat, hogy mit érdemes most megnézni, és újra nézni, milyen filmeket várhatunk a következő hónapokban, erről beszélgetünk Brasnyó Zoli film rajongóval. Szervusz!
2: Köszönöm, hogy a film rajongó kifejezést
1: használtad. Tudtam, hogy ne a film szakértőt, hanem a film rajongó.
2: Én a film szakértőtől, tehát én úgy vagyok film szakértő, hogy a Tarantino volt rendező, hogy az ő tanulmányai abból álltak, hogy végig dolgozott 10 évnyi nyarat egy videóklubban, tehát hogy itt igazából ennyi, és hát valóban egy filmrajongó számára a nyár az különleges, ezt tudjuk egészen a Spielberg-féle cápa óta, ugye annak idején a Spielberg-féle cápa című film volt az első, tehát a világ első nyári blockbustere. Addig olyan gondolkodás uralkodott a filmművészetben, hogy minek nyárra nagy filmeket műsorra tűzni a mozikban, mert senki sem nézi meg őket.
1: Igen, elsőre én is azt gondolnám, hogy inkább a tél aztán, az, ami mindent visz.
2: Igen, és aztán kiderült, hogy ez nem így van, mert a nyári blockbustereket nagyon is szeretik az emberek, és főleg, hogyha olyan filmekről van szó, amelyek vonzzák az embereket a moziba, és van valami nyári hangulat is még hozzá. Úgyhogy ilyenkor nagyon jól tud működni egy-egy nyári film, egy-egy nyári blockbuster film, és idén is, és azóta gyakorlatilag a Spielberg-féle cápa óta minden nyáron megjelennek olyan alkotások, amelyek tömegeket vonzanak a mozikba. Persze azért, és most nem akarok megint a koronavírus járványról beszélni, de az tény, hogy a koronavírus járvány egy olyan fordulópontot, egy olyan mérföldkövet jelentett a filmművészetben, minek után nem csak maguk az alkotók kezdtek picit óvatosabban bánni az időpontokkal, a filmekkel, a költségvetéssel és egyebekkel, és főleg a producerekre is gondolni kell, meg a támogatókra, hanem hát akár a kis produkciók is elgondolkodtak azon, hogy akkor mennek-e vodra, az a streamingre, vagy mennek-e egyenesen a moziba. Mielőtt beszélünk a nyári blockbusterekről, érdemes arról beszélni, hogy például a David Fincher féle új film, amelyben Brad Pitt játsza a volt egyszer egy Hollywood folytatásában a Kaszkadőrt, ugye ez először nem a Netflixen debütál, ugyanis ez egy Netflixes film, hanem először a moziban, és majd csak december 23-án kerül fel a Netflixre, ami egy teljesen új történet, tehát eddig a Netflix ilyet nem csinált. Tehát, hogy nem először a saját felületükre jut el a film, hanem először moziba. Szóval ez most csak egy ilyen érdekesség, ez nem egy nyári blockbuster, de mondjuk az év egyik legjobban várt filmje. Úgyhogy erre mindenképpen érdemes odafigyelni. Ami a nyári blockbustereket illeti, túl vagyunk már néhányon, tehát azt is azért fontos elmondani, hogy például a Toy Story 5 az már megjelent. A Toy Story 5-ről azt kell tudni, hogy sokan azt gondolták, amikor megjelent a 4-es, hogy már erre se volt szükség, mert a harmadik azon egy kerek történetet.
1: De sokan kritizálták, most nagyon azt olvastam. Nem?
2: Kritizálták is, de valójában itt a társadalmi üzenet a legfontosabb, itt most ugye az antagonista ebben a filmben egy tablet, ami ugye arról szól, hogy vajon a gyerekek mikor ismerkedjenek meg a digitális, meg az elektronikus játékokkal, meg ugye tabletek, stb. Mobiltelefon, közösségi média, stb. Tehát igazából ez egy ilyen erős társadalomkritika, és valójában arról nem is társadalomkritika, inkább afféle ilyen tanmese arról, hogy hogyan kellene ezeket a dolgokat balanszban tartani. Tehát ugye a játékot az udvaron, vagy az utcán, vagy a közösségi élményeket, és a közösségi médiát. Tehát hogy igazából erről szól ez a film. Sokat keresnek vele, tehát a Toy Story az egy örök klasszikus, tehát hogyha lesz 15-ös Toy Story is, azt is rengetegen nézik meg a mozikban, úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy ilyen film. Aztán ott van a Supergirl, nekem volt egy szimpátiám, ugye a Millie Alcock, aki játszik ebben a sorozatban, a Sárkányok házában játszott, és utána pedig ő bekerült ebbe a filmbe. Én ott abszolút el tudtam képzelni Supergirlnek, nagyon-nagyon rosszul szerepelt a mozi pénztáraknál, tehát most ez a film hamarosan már, azt hiszem, hogy egy hét múlva felkerül on demandre, tehát meg lehet online nézni, nem streamingen, hanem fizetősként, de ettől függetlenül a Supergirl az a DC egyik nagy produkciója, úgyhogy ez még egy ilyen hatalmas nagy blockbuster.
1: Attila írta egyébként, hogy szerinte szakértő is vagy.
2: Attila! Hogy vagy Attila? Mi újság Kispiacon? Nem sokára megyünk a Nemzetek Főzőversenyére, és ott találkozunk 25-én, ez egy ilyen előbeharangozó volt.
1: Visszatérve a filmekre, nekem mondd el, hogy melyik premiért várod a legjobban, aha, te személy szerint, mert hogy akkor a film nagyon jó.
2: Christopher Nolan, aki idén szállítja a legnagyobb premiért, ez az Odüsszeia lesz, ugye Homérosz eposzából egy monumentális filmalkotásnak ígérkezik ez. Matt Damon lesz benne, Odysseus, aztán ott van benne Tom Holland, aki egyébként azt nyilatkozta, nem olyan rég, ezt pont most már reggel olvastam, hogy ez lesz az utolsó ilyen kisfiús szerepe. Kisfiús. Nagyon szeretne most már ebben, mindig egy kisfiús fizimiskája ennek a Tom Hollandnek, és hogy most már szeretne ebből kinőni, aztán játszik még benne a Zendaya, a Robert Pattinson, a Lupita Nyong'o, a Charlize Theron, és hát Elliot Page lesz benne Achilleus, ami azért kicsapta a biztosítékot sokaknál, tehát azért, ha összehasonlítjuk a régi Trójában Brad Pittet Achilleusként, és most az Elliot Page-et, tehát kicsit más a hát mondjuk úgy, hogy a művészi koncepció. Úgyhogy a Christopher Nolan féle Odüsszeia mindenképpen érkezik július 17-én, és ebben a filmben az egész Odüsszeiát végig járjuk, tehát gyakorlatilag, amit annak idején, nem is tudom, hogy melyik volt az a nagy Odüsszeia, amire én még emlékszem a televízióból, vagy a moziból, hát talán az Armand Assante féle nagy monumentális Odüsszeia, amit még otthon néztem, nem gyerekkoromban, de tinédzser koromban, de azóta sem emlékszem olyan Odüsszeiára, mint amilyen most készülődik. Sok kritika érte az Odüsszeiát, tehát már az előzetesek alapján, hogy nem hű, nem történelemhű, stb. Szép Helénát mért egy fekete színésznő játsza. Tehát, hogy vannak ezek a különféle vélemények az Odüsszeiával kapcsolatban, azt mondom, hogy a puding próbálja az evés, mert meglátjuk, hogy 17-én milyen lesz ez a film. Nolan szeretni lehet, meg lehet nem szeretni. Picit az utóbbi időben talán kicsit hát, hogy úgy mondjam, öncélúnak érzem az ő alkotásait, meg picit ugye elrugaszkodott, de aztán mindig megnézem az Interstellart, és eljövök, hogy ő mégiscsak egy zseni. Úgyhogy a számomra az Odüsszeia az idén a legjobban várt film.
1: És hogyha most nem a várt filmekről beszélünk, hanem úgy általánosságban minden idők filmjéről, akkor neked melyik az a film, amelyről azonnal a nyár jut eszedbe? Egy kötelező nyári program, amit akár minden nyáron újra nézel. Van olyan?
2: Amit nyáron nézek újra?
1: Hát, vagy olyan meghallod film, azt, hogy nyáron. Gyár és film kapcsolata, akkor mi jut eszedbe?
2: Hát a Tom Hanks féle legény búcsú a 80-as évekből. Az egy régi vígjáték. Na igen, mondjuk az így eszembe jut a nyár hangulatról. És a cápa. A cápát. Igen, a cápát.
1: Régen láttad utoljára?
2: A cápát azt kb. Fél éve nagyjából úgy láttam utoljára. És ugye lesz még egy nagy, ugye a szuperhős filmek is, Spider-Man, a Brand New Day, ugye a Vadonatúj nap, ez a magyar címe ennek a filmnek, és hát ez közvetlenül a Nincs hazaút folytatása. Igen, most próbálok, mert volt Hazafelé, Idegenben, Nincs hazaút. Ezek ilyen alcímei voltak a Spider-Man-eknek, és most a legújabb az a Vadonatúj nap.
1: Visszatérnék mindig minden idők filmjére.
2: Aha.
1: Ilyenkor szerinted így nyáron, amikor van ideig, szerintem azért is nyár, meg filmezés azért működik, mert ilyenkor van talán az embereknek idejük is filmezni, vagy jobban elengedni az agyadat. Szerinted ilyenkor ezek a könnyebb vígjátékok, romantikus filmek működnek csak, vagy azért vannak ilyen jó kis kalandfilmek is, amik így beférnek?
2: Szerintem minden működik, tehát ez teljesen szubjektív, hogy milyen filmeket szerez. Tehát, hogy van, aki itt most beszélgettem egy ismerősömmel, aki azt mondta, hogy évek óta kizárólag horrorokat néz, és nagyon érdekes, mert horrorokat és vígjátékokat, tehát ez egy spektrum két széle. De hogy most meg azt mondja, hogy most már csak a drámák érdeklik. Tehát ahogy mi változunk, hogy mit tudok én a nyárral összekötni, hogyha általánosságban hátrélépek, és azt mondom, hogy milyen filmeket tudsz nyáron elképzelni, általában a nagy költségvetésű kalandfilmek azok ilyen tipikus nyári filmek. Vagy mondjuk a vígjátékok tipikus nyári filmek. De ugyanakkor a vígjátékok azok a karácsonyi időszakban is nagyon mennek. Úgyhogy szerintem nem lehet itt szezonhoz kötni egy-egy zsánert vagy műfajt.
1: Akkor beszéljünk egy picit a mozizási szokásokról szerinted. Most hol tart 2026-ban a nézők serege? Inkább elmegy a légkondicionált moziterembe, vagy inkább otthon streamel?
2: A légkondicionált nappaliban.
1: A nappaliban?
2: Hát nézd, mind a kettő működik. Az egyiknél nagyobb a vászon. Más az élmény, főleg, hogyha IMAX-be megyünk. Én úgy gondolom egyébként, hogy a nagy filmek, tehát azok a nagy mozis szuperprodukciók, amelyek kifejezetten IMAX-re készülnek, vagy legalábbis nagy mozivászonra készülnek, azokért még mindig elmennek az emberek moziba. És most itt érdekes azt megfigyelni, hogy például a szerbiai statisztikák azok nem igazán ismertek, legalábbis számomra nem nagyon, de Magyarországról ugye az jön le, hogy ők ők jóval szigorúbban szemlélik a filmeket, tehát hogyha van egy film, ami például nyugaton befut, és nagy nézettsége van, akkor Magyarországon nem feltétlenül. Tehát, hogy érdekes ez, mert például amit úgy mondjuk sikernek könyvelnek el, az nem biztos, hogy Magyarországon működni fog, de viszont a mozi, mint olyan, és a mozi kultúra, az nagyon is él Amerikában, meg nagyon is él Európában. Magyarországon, meg itt a környékbeli országokban talán nem olyan jelentős ez. Ott úgy az emberek inkább szerintem jobban a streaming felé húzódtak, de azért ez egy világméretű jelenség. Tehát szerintem Amerikában is az van, hogy ott is például megcsappant, vagy legalábbis nem mondom, nem biztos, hogy az megfelel az, hogy megfeleződött, de mondjuk megcsappant a nézők száma mozikban. Tehát erről az AMC mozi hálózat is sokan beszámolnak, erről folyamatosan jönnek a hírek, de hiszek abban, hogy például már most érkezik majd az új Dűne film is. Tehát ezek a filmek biztos, hogy rengeteg embert vonzanak majd a moziba. Tehát hogy ezeknek szerintem nincs félnivalója. Tehát egy jó rendező, egy jó forgatókönyv, egy ilyen monumentális produkció, az előzetesek is rengeteget tesznek hozzá, hát ezek azért behozzák az embereket a moziba.
1: Emlékeztetném a hallgatókat arra, hogy hamarosan Európai Filmek Fesztiválja lesz Palicson, és nekem őszintén személyesen mindig nagyon szép emlékeim vannak a helyszín miatt, a nyári színpad miatt, szóval azt is érdemes kipróbálni. Az annyira jó, amikor nézed a mozivásznat, és feletted van a csillagos ég, tehát ennek is van egy külön hangulata. Igen, te nézted egyébként a programot, vagy volt időd már rákeresni, most már nem sokat, 18-án lesz egyébként, 18-tól 22-e.
2: Nem, sajnos még nem néztem meg a programot, de nyilván lesznek nekem általában a párhuzamok és ütközések, ez egy kedvenc program szekcióm, és ott szoktak jó filmek születni. Én amikor általában, most nem volt időm sajnos ezzel foglalkozni, de általában mindig a fesztivál előtt így
1: kapok
2: magamhoz, és nézem meg a műsort, de tény, hogy de nagyon jó, hogy említetted azért, mert ugye az emlékek, tehát valóban az, hogy csillagos ég ott vagy a szabad ég alatt, én például nagyon jó filmeket néztem ezen a fesztiválon az évek során, sajnos általában nem tudtam az egész műsort végignézni, de egy-egy filmet azért kiválasztottam, és azokat mindig megnéztem, és valamiért valahogy úgy jött, hogy általában mindig szerbiai alkotások, vagy ilyen hazai, ugye a szerbiai alkotásokat néztem meg, és mindig rácsodálkoztam, hogy mennyire jó filmeket gyártanak itthon Szerbiában, és ezzel ott sikerült szembesülni, többször, több éven át, és hát most azt kell, hogy mondjam, hogy valójában ennek a hangulata tényleg megismételhetetlen, de ha belegondolszok, egy fesztiválnak általában mindig itt van ez a típusú ilyen közösség kerül szembesülni, többször, több éven át, és hát most azt kell, hogy mondjam, hogy valójában ennek a hangulata tényleg megismételhetetlen, de ha belegondolszok, egy fesztiválnak általában mindig itt van ez a típusú ilyen közösségi hangulata, és ha az ember elmegy oda, akkor

0: Abszolút, abszolút.
1: Egyébként eszembe jutott még egy mozi élmény, egy harmadik fajta, amiről eddig még nem beszéltünk, de én mondjuk szívesen kipróbálnám, vagy úgy milyen álmom, milyen bakancslistás álmom, az az otthoni mozinézés kivetítővel a szabad ég alatt szerintem. Csak egy ötlet, szóval, ha van lehetőség.
0: Volt? Persze.
1: Lehet, ezek nagyon egyediek szerintem, úgyhogy ha van lehetőségetek, akkor...
0: Elmesélhetem, hogy nekem
1: kérlek
0: mi volt?
1: Szépen.
0: Hát én a Zagárdi Gábor barátommal ezt megvalósítottam, tehát ő az udvarában felállított egy projektort, és a Rio Grande című western néztük a 60-as évekből.
1: Feltételeztem, hogy western lesz a menü.
0: És a Sierra Madre kincsét is, a Humphrey Bogart-a, ezt is megnéztük. És ezek nagyon jó élmények, mert sütött hamburgert.
1: Sört
0: hűtött. Tehát az egésznek nagyon-nagyon meg volt a hangulata.
1: Kis fényekkel, vagy kerti
0: fényekkel. Hát nagyon jó volt. És akkor kint voltunk ott egy nagy udvaron, és és itt tényleg is, akkor szivaroztuk. Szóval tehát, hogy annak megvan a romantikája.
1: Még egy kérdés.
0: Ilyen bro night volt. Jó sikerült.
1: Na, hát ilyen hasonló élményt, hogyha tudtok otthon megcsinálni, akkor ez olyan dolog, amit úgy nem felejtesz el. Aha. Még egy kérdésem maradt, egy ilyen általánosabb, hogy látsz-e most olyan trendet így Hollywoodban, vagy európai filmgyártásban, ami így izgalmasnak ígérkezik?
0: Ja persze, hát köszönöm a kérdést. Hát ugye két olyan film van, például a Backrooms és az Obsession, ami apró pénzből készült, ez egy néhány hónappal ezelőtti történet, és százmilliókat kasszál. És ez azért van, és azért izgalmas ez a trend. Ugye mi a Backrooms? A Backrooms az egy horrorfilm, ilyen liminal space-es horror, az azt jelenti, hogy ha visszagondolsz azokra az elhagyatott irodaházakra, amelyek ilyen labirintusszerűek, teljesen üresek, és mindet belengi egyfajta nyomasztó hatás, egy nyomasztó hangulat. Ezek az úgynevezett hátsó szobák, a backrooms, amiből annak idején egy rendező YouTube-on, most a neve nem fog eszembe jutni, most írtam róla egyébként a napokban, de az tény, hogy ő kitalálta, hogy készít egy sorozatot YouTube-ra. És ő egy YouTuber gyakorlatilag. És YouTuberből lett ma független filmrendező, úgy, hogy több százmilliós filmet csinált. És ez például szerintem tök egyedi, és már folytatás készül, már írják a forgatókönyvét a folytatásnak, a Backrooms rengeteg pénzt keresnek vele. A másik pedig az Obsession című film, amely arról szól, hogy egy fiú szerelmes egy lányba, a lány természetesen nem, vagy hát természetesen nem viszonozza az érzelmeit, és akkor elmegy egy ilyen jóshoz, vagy valamilyen helyre, ahol ő megeszik egy szerencsés sütit, és azt kívánja, hogy ne tudjon neki ellenállni a nő, és akkor a nő lesz egy ilyen fanatikus, őrült szerelmes. Tehát, hogy egy ilyen horrorfilmet képzelje gyakorlatilag, akivel a fiú kapcsolatba kerül, azt megöli. Tehát ugye ilyen borzasztó dolgok történnek abban a filmben, de jó a forgatókönyv. Uh-huh. Jó a sztori, jó a kivitelezés, és ő is egy YouTuberből lett filmrendező. Tehát ez most egy új trend mindenképpen a mozikban, hogy azok a filmesek, akikre eddig csak úgy legyintettünk, hogy a YouTube-ra, meg az internetes oldalakra készítenek produkciókat, most ők nagy költségvetésű filmeket rendeznek, és sokkal kisebb pénzből csinálnak vagyonokat. Úgyhogy ez szerintem egy izgalmas trend most a filmművészetben.
1: Köszönjük a tippeket, meg az ötleteket, remélem, hogy hallottatok ti is jó ötleteket, illetve kedv csinálót a nyári filmezéshez.
0: Köszönöm a meghívást!
2: 91.5 A jó választás.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

11 óra 37 percen a folytatásban hoztam egy érdekességet nektek, hogyha valaki eddig úgy gondolta, hogy Olaszország a gasztronómia fellegvára, akkor most már ez hivatalos elismerést is kapott, tehát hivatalosan is elismerték. Az UNESCO ugyanis felvette az olasz konyhát. A fenntarthatósága, illetve a biológiai sokféleségére épülő hagyományaival együtt az emberiség szellemi kulturális örökségének a reprezentatív listájára. Ez nem egy-egy híres ételnek szól, hanem annak az évszázados szemléletnek, amelyben ugye a helyi alapanyagok, a szezonális főzés, a családi receptek, illetve a közös étkezés, mind-mind egyaránt fontos szerepet kapnak, és talán éppen az olasz konyha titka ez. Tehát nem a pizza, nem a tészta, hanem önmagában, hanem az, hogy szinte minden egyes régiónak megvannak a saját ízei, a saját hagyományai, saját alapanyagai. Mondjuk ugye csak egy példa, egy szicíliai vacsora egészen más élményt tud adni, mint egy toszkán vagy egy piemonti ebéd. Az UNESCO szerint ez a sokszínűség, illetve a tudás generációról generációra való továbbadása az, amit így érdemes megőrizni. Az utazóknak pedig hát egy újabb ok arra, hogy Olaszországot ne csak látni, hanem megkóstolni is akarják.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
5: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék, megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, amire vártva.
4: Panorádió 91.5.

0: Jason Derulót hallottuk, az imént 11 óra 47 perc van, útinfókat hoztam nektek. Kaptam egy olyan fülest, hogy Szabadkán a tűzoltóságnál volt nemrégen közúti ellenőrzés, úgyhogy ha arra vezet az utatok, akkor legyetek figyelmesebbek, de ugye nem azt kell várni, hogy hol vannak a rendőrök, hanem a közlekedési szabályokat mindig be kell tartani, a biztonsági öv legyen mindig bekötve. Határinfón van, úgy látom, hogy eléggé szépen összeszaladt a sor a Horgos 2-nél, és az az info annak szól, aki Magyarország irányába tart, 70 percet kell várakozni. Ehhez képest a horgosi nagyhatáron úgy látom, hogy némiképpen jobb a helyzet, mert hogy csak fél órás a várakozási idő, fél órát lehet satszolni, vagy úgy kell készülni, hogy Horgos 1-nél fél órát kell várni annak, aki Magyarország irányába tart, a többi átkelőnél, ahogy látom, nem vészes a helyzet, ha frissebb invótok van, írjátok meg nekünk bátran 0636216605 Viberen is, vagy Messengeren is írhattok nekünk.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Pannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Álláshirdetés.
4: A Palicsi Villa Ankóra Idősek Otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
5: 12 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Gyengén termett a búza Északbácskában. Rekordmennyiségű lehet a sárga barack hozama idén Szerbiában. Elkezdődött az 5. nyárhangoló fesztivál Palicson, Franciaország a foci VB elődöntőjében. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Az elmúlt évek egyik leggyengébb búza termését takarították be az északbácskai gazdák. A tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték, az alacsony terméshozamot pedig tetézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. Mecserik Anita riportja.
2: Ha épp nem a porzó szárazság, akkor a zivatar és jég volt a jellemző az elmúlt hetekre Vajdaságban. A csantavéri Kecsenovics János termőföldjein több tucat hektár gabonát tarolt le az ítéletidő. Egyes területeken akár a 80-100%-ot is eléri.
3: Sajnos minket a jég telibefogott, és 80 hektárt azt úgy nagyon emberiesen komolyan elvert. Az Árpád 24 hektárt az megsemmisített 100%-ba, a többi az buza volt és kukorica. Hát buzákat azt olyan 80-25%-ig vert el. Hát ott gyönge termés, itt ott szedtünk össze egy keveset belőle. Sajnos a repcefődeket is a kisbeográdi határba, azokon is átment a jég, ott is olyan 25-50%-os kár lett.
2: Az északbácskai térségben leginkább Ludas környékén a március és április szinte csapadékmentesen zajlott. Azokon a településeken, ahol legalább 10-20 mm csapadék hullott, ott 500 kg-mal vagy akár egy tonnával is nagyobb hozam született. A környéken azonban a csapadék elmaradt, ezért a helyi gazdáknak legalább 40-60%-os terméskieséssel kellett számolniuk. De akadnak olyan helyek is, ahol még ettől is nagyobb volt a veszteség. Az árak is épp oly rosszul alakulnak, mint a hozam, védik a gazdák. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Aladics Tibor, ludasi termelő.
4: Talán az utóbbi 10 év legrosszabb terméshozamát tudtuk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb termelési átlag a búza esetében a 2 tonna per hold. Ez megijesztett mindenkit, hiszen tényleg az utóbbi időben nem volt ennyire rossz még a kalászosoknak a hozama. Talán emlékszek még a 2022-es évre, amikor az ukrán háború kitört, akkor volt egy hasonló száraz tavaszunk, akkor is hasonlóképpen rosszak voltak a terméseink, csak akkor éppen a szorzónk az 35 dinár volt, nem pedig 20.
2: Az aratógépek lassan elcsendesednek a vajdasági határban, a munka azonban nem áll meg. Kezdődik a tarlóhántás, miközben a gazdák már a kapás növények alakulását figyelik.
1: Rekordmennyiségű lehet a sárga barack hozama idén Szerbiában. Közel 50 ezer tonna termés várható, ennyit pedig az elmúlt 10 év során egyik évben sem jegyeztek, mondta Nenad Magazin, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának professzora a szerbiai RTV műsorában. Más gyümölcsök esetében is jó a helyzet, így az idei gyümölcshozam elérheti az 1,5 millió tonnát is Szerbiában. Bár a termés kedvező, a szakember szerint gondot jelent a rendkívül alacsony felvásárlási ár, amely a sárga baracknál kilogrammonként csupán 30-35 dinár. Várhatóan szilvából is rekordhozamok szüretelhetnek majd az országban, ám a nehezített kivitel miatt az árak itt is alacsonyak, tette hozzá a professzor. Ma megkezdte működését a Cosibreti, azaz Ki vagy te nevű portál, amelyet Alexander Vučić már korábban beharangozott. A szerb államfő akkor elmondta, hogy a weblapon bejelentést tehetnek az állampolgárok az általuk tapasztalt szabálytalanságokról és visszaélésekről. Elsősorban a közfunkciót betöltő személyekkel, de minden más közszférában dolgozó alkalmazottal kapcsolatban is, ráadásul teljes anonimitás mellett. A www.cosibreti.rs címen elérhető portál korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint minden egyéb jogellenes cselekménnyel kapcsolatos bejelentést várnak. Hétfőtől csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, erősítette meg a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. A már érvényben lévő 5%-os csökkentés mellett hétfőtől további 5%-kal mérséklik a jövedéki adót, így annak teljes csökkentése eléri a 10%-ot. Elkezdődött az 5. nyárhangoló fesztivál Palicson. A 4 napos rendezvény sorozat csütörtökön a 0. napon kiállítás megnyitókkal várta az érdeklődőket. A következő napokban finom falatok, kirakodóvásár, koncertek, operett, táncház és számos családi program is szerepel a kínálatban. Rózsa Krisztina riportja.
0: 3 kiállítás nyílt meg a Palicsi Nyárhangoló Fesztivál 0. napján. A látogatók Godnics Bakos Zsanett, Nagy Perge László és Bezzeg Gyula alkotásait tekinthetik meg. A szervezők arra törekedtek, hogy vajdasági vagy vajdasági származású művészek munkáit is bemutassa. Nagy Perge László, grafikus.
5: 2 témát lehet megtekinteni tulajdonképpen a kiállításon. Az egyik az ősi magyar motivumok, ugye a magyar nemzeti grafikák, a másik pedig Szabadkáról egy tárlatszerűség. A kiállításnak a címe a felszín alatt, ami tulajdonképpen ráillik mind a két oldalra, tehát hogy egy olyan stílust látunk, ami gondolkozást indít el minden emberbe.
0: A szervezők szerint a legfőbb cél, hogy minél több generációt szólítsanak meg, és hogy a fesztivál egy közösségi élmény legyen, éppen ezért lesznek gyermekprogramok és családi programok is. Somogyi Tünde, a Szekeres László Alapítvány ügyvezetője.
6: Mindenkit szeretettel várunk, hogyha röviden kellene elmondanom, akkor azt mondanám, hogy jó programok, jó koncertek, jó vajdasági borok, jó vajdasági ételek és nagy találkozások várják az ide látogatókat, hisz több ezer embert mozgatunk meg, és minden évben többen és többen kíváncsiak erre a fesztiválra.
0: A következő 3 napban érdekesebbnél érdekesebb programok várják a Palicsra látogatókat. Pénteken fellép a Lumadui, lesz táncház, valamint kirakodóvásár és gyermeksarok is várja a közönséget. Szombaton este pedig a Mozaik Party Band ad koncertet. Vasárnap 21 órától a népszerű Valmar együttes lép fel a nagy színpadon. A teljes műsorfüzetet a rendezvény szervező Szekeres László Alapítvány honlapján is megtalálhatják.
1: Sport. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb 4. marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni negyed döntőjében. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban. Ma 21 órától tehát Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe utásért. Holnap 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük. A pontos idő 12 óra 9 perc.
7: Időjárás.
8: Kellemes napsütésben van részünk, a csúcsértékek a 29 fokot is elérhetik, csapadék nem valószínű.
7: Reklám.
9: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
11: Fáj a foga?
9: hiányos a mosolya.
11: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
9: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
11: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
13: Bomax.

0: Ötközpontban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Reklám.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
7: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó el

0: keverve, nem felrázva. A Nespresso. 12 óra 30 perc van, és hát június végén elindult minden idők egyik legjobban várt videójátékának, a Grand Theft Auto 6-nak, röviden a GTA 6-nak az előrendelése, és a rajt már most iparági mérföldkőnek számít. A szakértők szerint a Rockstar Games új játéka akár 1-2 milliárd dollárból is készülhetett, ezzel minden idők legdrágább videójátéka lehet. Az első napok forgalma már most rekord közelének ígérkezik. A játék egyébként november 19-én jelenik meg, kizárólag PlayStation 5 és Xbox konzolokon. Számítógépen egyelőre nem fog megjelenni a játék. A GTA 6 jelenségről Szlacki Csilla beszélgetett Zvekán Péterrel, a Pannon reggeli műsorvezetőivel, aki nem csak a szakmai szemmel figyeli a premiért, hanem régóta a sorozat egyik legnagyobb rajongója is. És érdemes külön figyelni a zenei választásunkra is ebben az órában, mert Dávid kollégám készített nektek olyan dalokat, amelyek kötődnek a játékhoz.
1: Mai vendégem, kollégám az az ember, aki pontosan tudja, mit jelent a gaming világba az a kód, hogy Leave Me Alone. Novemberben érkezik ugyanis a GTA 6, amelyre már elindultak az előrendelések, és ma kiderítjük, hogy visszacsábítja a nosztalgia a kontroller mögé. Zvekán Petit köszöntöm itt a stúdióban. Szia, Peti! Én egy fülest kaptam, hogy te régen GTA-ztál, de hát majd mindjárt belemegyünk a részletekbe. Emlékszel még, melyik volt az első GTA, amivel jár? Játszottál?
2: Abszolút, a GTA 2, az még PC ment, és tudom, hogy meg azt is elmondom neked, hogy akkoriban mi az fantasztikusnak éltük, meg felülnézetből játszottál. Fantasztikusan élveztem, hogy autókat lehet lopni, és tudod, hogy mi volt a nagyon durva nekem? Volt abban, el lehetett lopni a jakuzák limuzinját, ami egy hosszú limuzin, aminek a tetején egy sárkány volt, és én ezt nagyon örültem, amikor ellopottam, és ezt nem tudom, ez egy napokat képesek voltunk játszani, én is. Ez most már vicces visszanézve, minden játék nagyon vicces. Képzeld el, pár évvel ezelőtt, még a PC korszak előtti talán, vagy én nem is tudom, hogy az hol volt, de voltak ezek a Sega játékok, ami csak tudod, így akkor még ilyen Sega TK-kba mentünk és játszottunk, vagy valakinek esetleg volt, és egy darab fájlba, vagy ilyen folderbe benne volt sok-sok ilyen pici játék. És mondom, de jó, mondom, nosztalgiázok, de jó, és kezedbe kapcsoltam, és azok most már olyan rosszak, az élvezhetetlen, és akkor jöttem rá, hogy ez maradjon meg szép emléknek, nem kell ezeket elővenni már. GTA 2 nem tudom, ilyen lenne játszni, nem hiszem, hogy ez annyira rossz lenne, de a maiakhoz képest, tehát semmi se.
1: Már. Vizuálisan romboló hatása lenne.
2: Így van.
1: És mi volt az oka, hogy lejöttél a játékozásról?
2: Most akkor ugrunk egy nagyot, és akkor most már felnőtt kor, és saját felnőtt élet, és az volt, hogy majd elmondom, hogy engem hogy húztak ebbe

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jó kedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon. Vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk! 061 664 20 81.
0: 13 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédit Zuzanna. Ma megkezdte működését a Koszibreti, azaz Ki vagy te nevű portál, amelyet Alexander Vučić már korábban beharangozott. A szerb államfő akkor elmondta, hogy a weblapon bejelentést tehetnek az állampolgárok az általuk tapasztalt szabálytalanságokról és visszaélésekről. Elsősorban a közfunkciót betöltő személyekkel, de minden más közszférában dolgozó alkalmazottal kapcsolatban is. Ráadásul teljes anonimitás mellett. A www.koszibreti.rs címen elérhető portálon korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint minden egyéb jogellenes cselekménnyel kapcsolatos bejelentést várnak. Rekordmennyiségű lehet a sárga barack hozama idén Szerbiában. Közel 50 ezer tonna termés várható, ennyit pedig az elmúlt 10 év során egyik évben sem jegyeztek, mondta Nenad Magazin, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának professzora a szerbiai RTV műsorában. Más gyümölcsök esetében is jó a helyzet, így az idei gyümölcshozam elérheti az 1,5 millió tonnát is Szerbiában. Bár a termés kedvező, a szakember szerint gondot jelent a rendkívül alacsony felvásárlási ár, amely a sárga baracnál kilogrammonként csupán 30-35 dinár. Várhatóan szilvából is rekordhozamot szüretelhetnek majd az országban, ám a nehezített kivitel miatt az árak itt is alacsonyak, tette hozzá a professzor. Először kapott meghívást Magyarország a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésre, amelyet pénteken Rómában rendeznek meg. Orbán Anita, magyar külügyminiszter közölte, Magyarország számára a Nyugat-Balkán stabilitása és európai integrációja kiemelt biztonsági és gazdasági érdek. A látogatás során a tárcavezető első alkalommal folytat hivatalos megbeszélést Márko Gyurics szerb külügyminiszterrel, akivel eddig csak telefonon egyeztetett. Tárgyal továbbá Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel is. Programja részeként a Rómában és Vatikánban szolgálatot teljesítő magyar diplomatákkal, valamint a Római Magyar Akadémia munkatársaival is találkozik. Szinte teljes kihasználtsággal működik a magyarkanizsai Tiszavirág kemping, amely már a május 1-i ünnepek előtt megnyitotta kapuit. Azóta folyamatos az érdeklődés nem csak Vajdaság különböző településeiről, hanem külföldről is sok természetkedvelő választja pihenésének helyszínéül. A kempingben a Tiszapart közelsége, a felszerelt strand, két medence és vendéglátóhelyek gondoskodnak a kényelmes pihenésről. Az üzemeltetők minden évben fejlesztésekkel és új szolgáltatásokkal teszik még vonzóbbá a létesítményt. A szállásdíjak az elhelyezés típusától függnek, sátorral érkezők számára egy éjszaka 400 dinárba, lakókocsival érkezőknek pedig 540 dinárba kerül.
3: Sport.
11: Novák Djokovic várhatóan ma 17 óra körül lép pályára a wimbledoni teniszbajnokság elődöntőjében, ahol az olasz Jannik Sinner lesz az ellenfele. A mérkőzés a nap második találkozója lesz, 14 óra 30 perctől ugyanis a brit Arthur Ferrai és a német Alexander Zverev csap össze. A szerb teniszező pályafutása során immár 15. alkalommal jutott be a wimbledoni elődöntőbe. Djokovic jelenleg a világranglista 8. helyén áll, míg Sinner vezeti az ATP rangsort. Eddig 11-szer találkoztak egymással, a mérleg az olasz játékos javára billen, aki 6 győzelmet aratott, míg Djokovic 5-ször nyert.
3: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén 28 fok van, túlnyomóan napos idő várható, gyenge vagy mérsékelt nappali felhőképződéssel, eső nem valószínű, a nyugati, északnyugati szél gyenge, illetve mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérsékleti érték 29 és 30 fok körül alakul.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
4: A te zenéid.
3: A te rádiód.

0: Panorádió, a te hangod, a Nyárhangoló Fesztivál egyik legkülönlegesebb családi programjára készülhetünk. Július 11-én, amikor a gyerekek és a szülők kedvencei, Bíró Eszter és Varró Dániel közös irodalmi koncerttel érkeznek Palicsra. Zene, versek, humor és rengeteg közös játék várja a közönséget ezen az interaktív előadáson. A holnapi koncert előtt nagy szeretettel köszöntöm Bíró Esztert a Panorádióban. Szervusz, üdvözöllek a...
1: Szervusz, én is üdvözlöllek téged is, meg a hallgatókat is.
0: Örülök, hogy sikerült összehoznunk a beszélgetést. Ugye Eszter több mint 10 éve készít zenés produkciókat a gyerekeknek. Mi az, ami ennyi év után is újra és újra inspirál ebben a közönségben?
1: Hát most például Varró Dani és a versei. Egyébként Danival is talán már régebb óta is dolgozom, mint 10 éve, hiszen a nem gyerekeknek szóló albumaimra is írt dalszövegeket. És aztán a Covid alatt volt az első közös produkciónk, amikor egy múzeumba fölkértek minket egy tárlatvezetés, egy zenés tárlatvezetésre, amit online közvetítettek, és akkor derült ki, hogy mi mennyire szeretünk együtt működni, úgyhogy mi a zenét adjuk hozzá, mi az én és a zenekarom, Fődő Sanyi, Csókás Zsolt és jó magam, akik ott leszünk holnap Palicson is, és a Dani pedig hát válogat a saját műveiből, és nagyon jó, hogy mondtad, hogy interaktív, azért is, mert valóban a közönséget is mindig figyelembe vesszük, és be is vonjuk a produkcióba, tehát nekünk az mindig egy kihívás, hogy milyen korú a közönség, milyen érdeklődésű, szabadtéri-e a fesztivál, vagy beltéri, és ehhez alkalmazkodunk.
0: Oké, hogy interaktív, és hogy beszeretnétek vonni a gyerekeket, de mit mutat a gyakorlat? Mennyire nyitottak a gyerekek erre? Mit mutat a tapasztalatotok? Előfordul például az, hogy teljesen akár átveszik az irányítást.
1: Hát azt nem szoktam átadni neki.
0: Azt jól, én úgy is teszed.
1: Nem, hát előadó művészként tudom azt, hogy ugye irányítani kell a folyamatot, mert természetesen, hogyha átveszik az irányítást, akkor nem biztos, hogy úgy lesz vége, ahogy én szeretném. Tehát, hogy itt vannak olyan momentumok, amikor ők választhatnak, vagy beleszólhatnak, vagy együttműködhetnek, de hát a műsor folyamát azt mi határozzuk meg, mert hát akkor lesz belőle végül is egy művész a produkció, tehát egy olyan produkció, amit az is élvezhet, és az is jól érezheti magát, aki mondjuk nem akar benne részt venni. Tehát én mindig azokra is gondolok, akiknek olyan napjuk van, vagy olyanok, akik nem szeretnek annyira szerepelni, hogy azok is közben jól érezzék magukat a koncert folyamán.
0: Ugye a koncerten zene, versek, játék is helyet kapnak. Hogyan sikerül ezt a három világot ilyen természetesen összekapcsolni? Mennyire megszokott előadási forma ez?
1: Nem tudom, én még nem nagyon láttam ilyesmit, amit mi csinálunk. Ez teljesen organikusan alakult így, tehát ahogy említettem, egy múzeumi tárlatvezetésből indult az egész, és akkor utána tulajdonképpen elkezdtük csinálni a Danival, és tényleg az van, hogy én nagyon-nagyon szeretem a Dani költészetét, ő pedig nagyon szereti azt, amit mi zeneileg csinálunk, és bizonyára ez is kell ahhoz, hogy nagyon hamar megtaláltuk a közös nevezőt, hogy hasonló a humora a műsorunknak. Tehát nem csak azért, mert a Dani is írt nekem egy csomó szöveget, hanem azért is, mert hasonlóan gondolkodunk humorról, szituációkról, emberekről, művészeti alkotásokról, és minden, tényleg minden előadás egy picit más. De múltkor is kiderült, hogy tulajdonképpen a Dani írt rólam már, hogy Eszterkéről egy verset, de ezt pont csak múltkor olvasta föl először, azért, mert voltak ott ilyen érettségi közelben lévő gyerekek, és szeretett volna nekik szóló poénokat is leadni, és hát tényleg szakadtunk mi magunk is a rögéstől, mert még sosem hallottuk ezt a költeményét. Úgyhogy a Dani is olyan, aki szeret minket meglepni, tehát mi magunk is nagyon-nagyon jól szórakozunk egy-egy koncert folyamán.
0: És van-e olyan vers vagy dala műsorotokból, amely úgy különösen közel áll a szívedhez?
1: Nem akarok kiemelni egyet, mert mindegyiket másért szeretem, és nem akarom, tehát olyan, mint hogy elárulná az ember az egyik gyerekét, és vannak időszakos kedvencek, inkább ezt mondanám, meg a közönségnek is vannak időszakos kedvencei. Most lehet, hogy például a Vörös Sándor, Ha a világ rigó lenne, az például egy olyan dolog, amit én is nagyon szeretek énekelni, és a közönség pedig nagyon szeret benne részt venni. Tehát mondjuk ez lehet egy időszakos kedvenc, de vannak olyan dalok, amik visszaköszönnek, köszönnek, hogy mit tudom én, 10 évig nem játszunk, és akkor utána elővesszük, és hogy de jó, ez tényleg, de jó kis dal volt. Valamitől túljátszottuk, vagy meguntuk, vagy már úgy éreztük, hogy már eleget játszottuk, de visszakerül a repertoárba, meg hát mindig vannak az újak. Tehát, hogy nekem is így rendszeresen változik a repertoárom, azért is, mert igényem van rá, tehát, hogy nekem magamnak az önkifejezéshez, tehát nem véletlen csinálom azt, amit csinálok, lehet, hogy színházban is szoktam játszani, de amikor saját produkciókat hozok létre, az azért csodálatos, mert én magam alakíthatom ahhoz képest, hogy ahogyan én alakulok az életben, ahogy nőnek a gyerekeim, ahogy a változik minden az ember életében, vagy megélek új dolgokat, vagy esetleg, ha jön egy nagyon vidám dolog az életemben, vagy jön egy nagyon negatív dolog az életemben. Ezek aztán így mind beleépülnek az előadásokba, és ettől válik egyre mélyebbé a dolog, vagy most mondanám, hogy hitelesebbé, de azt remélem, hogy az egész pályámon megpróbáltam hiteles lenni, és önazonos, amennyire csak lehetett, és ez mondjuk szintén egy párhuzam a Danival, mert ő is olyan ember, aki nem próbál soha más milyen lenni, mint ami.
0: Ugye a gyerekek nagyon őszinte közönség. Ha valami tetszik nekik, azt azonnal megmutatják, de azt is, hogyha nem. Mit tanítottak neked az évek során a gyerekek? Azért teszem fel így a kérdést, mert több előadó művész is, aki gyerekeknek ad elő, mondta azt, hogy nagyon sokat tanult a gyerekektől. És érdekel, hogy te ezt hogy éled meg?
1: Igen, ez így van, és nem csak a gyerekektől tanultam, hanem az én saját gyerekeimtől is, meg arról is, hogy a világ mennyit változott azóta, mondjuk, hogy én elkezdtem a gyerekeknek énekelni, vagy hogy megszültem az én gyerekeimet. Tehát azt is meg kellett tanulni, hogy mondjuk a mobiltelefon, vagy a digitalizáció megjelenésével egyre kevésbé türelmesek az emberek, és ez egyébként nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem ránk is. Tehát, hogy emiatt maguk az előadások is átalakultak. Tehát ezt például mindenképpen meg kellett tanulnia, nem az összes művésznek szerintem, aki előad, hogy nem lehetnek üres járatok. Tehát nem csak arról van szó, hogy tetszik-e a gyerekeknek, vagy nem tetszik, hanem arról is, hogy mikor, mivel tudom őket lekötni. Az biztos, hogy mindig kell valami izgalmas témát felvetni. Azt mondom, hogy a humor nagyon-nagyon számít, tehát hogyha nincs humor, akkor semmi nincs, és ez a gyerekzenére ez százszorosan így van.
0: Tetszik ez a gondolat, és egyezek vele. Egyébként gyakran mondják
1: a témát felvetni. Azt mondom, hogy a humor nagyon-nagyon számít, tehát hogyha nincs humor, akkor semmi nincs, és ez a gyerekzenére

0: foglalkozom a gyerekükkel mondjuk egy órán keresztül, de hogy nagyon-nagyon fontos számomra a szülő is, és a legpozitívabb bókok vagy megjegyzések azok mindig azok, amikor a szülő azt mondja, hogy a gyerek nem hajlandó úgy utazni a kocsiban, hogy ne én szóljak a lemezről, vagy egy digitális megosztóról, viszont amikor a gyerek kiszáll az óvodánál a kocsiból, akkor sokszor bennmarad az a lemez. És számomra ez egy nagyon pozitív visszacsatolás, hogy tulajdonképpen akkor mi nem csak a gyerekeknek csinálunk, hogy mondjam, minél igényesebb szövegű és dallamú és hangszerelésű dalokat, hanem ez tulajdonképpen tényleg mindenkinek szól. Természetesen azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azért ne olyan dalokat készítsünk, amik annyira bonyolultak, hogy a gyerekek ne tudnák megérteni, hanem azt gondolom, hogy a gyerekek számára is érthető kell, hogy legyen a tartalom, viszont lehet, hogy a mögöttes plusz jelentéseket pedig a szülőknek szánjuk egy icipicit kikacsintva rájuk, és ezt általában szokták is értékelni.
1: Még egy kérdésem maradt, nem szeretnének sokáig feltartani, tudom, hogy éppen próbátok van. Jártál-e már Palicson vagy a Nyárhanguló Fesztiválon?
0: Hát ez nagyon jó kérdés, még nem jártam, nagyon-nagyon nagy örömmel megyek, azt tudom, hogy Dani már járt nálatok egy néhány évvel ezelőtt, és hát nekem mindig az, amikor felétek koncerteztetem, az mindig egy ünnep, úgyhogy ez egy különös figyelmet igényel részemről, és hát néhány évvel ezelőtt nagyon szerettem volna Szabadkai zsinagógában koncertezni, ez még nem jött össze, és bízom benne, hogy valamikor a jövőben erre még sor kerülhet, de az, hogy ott lehetek Palicson, ez hát erre nagyon készülünk mindannyian, alig várjuk.
1: Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Sok sikert, nagyon sok jó kedvet és nevetést kívánok a holnapi koncerthez. A hallgatóknak pedig azt üzenem, hogyha szeretnétek egy olyan előadást, ahol a zene, a versek, a humor és a közös játék egyszerre van jelen, akkor menjetek el Palicsra július 11-17 órától. Nyárhanguló Fesztivál és nagy színpad.
0: Köszönöm szépen.

0: A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért.
3: A takarékos melegségért.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv
5: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
6: Kutyaszdrávja.
7: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
8: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

Zenei hírek a folytatásban, 13 óra 36 percen megérkezett a Deep Purple új stúdióalbuma. A legendás brit hard rock együttes Splat címen adta ki a vadonatúj diszkográfiájának a 24. stúdióalbumát, amelyet a zenekar az elmúlt évek egyik legkeményebb hangzású albumának tart. A lemezen összesen 13 új dalt kapott helyet, a produceri munkát pedig ezúttal is a zenekar régi alkotótársa Bob Ezrin végezte. És van még egy zenei újdonságom, képzeljétek, megjelenik a 88 éves Anthony Hopkins debütáló kislemeze is. Végre a nagy közönség is megismerheti Anthony egy másik oldalát, az Oscar-díjas színész ugyanis évtizedek óta tevékenykedik zeneszerzőként, de egészen eddig nem hozta nyilvánosságra a zenei munkásságát. Egyébként én hallottam tőle egy valcert, és gyönyörű. A Variety arról ír egyébként, hogy Hopkins szerződés kötött a Decca Classics kiadóval, és az első albuma rajta 6 évtizednyi saját szerzeménnyel augusztus 21-én jelenik meg, Life is a Dream címmel. A zeneműveket a Philharmonia Orchestra adja elő. Hopkins egyébként 4 éves kora óta már zongorázik, már gyermekként Beethoven és Chopin műveket adott elő, 10 éves korában pedig a helyi színdarabokhoz komponált zenét. A zene volt az első szenvedélyem, az első álmom, egész életemben a zenét szereztem. Néhány darab már évtizedek óta velem van és velem él, és mindig visszatérek hozzájuk. Ezt nyilatkozta Anthony Hopkins, aki élete legnagyobb megtiszteltetésének érzi a Deccával kötött szerződését.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai Pannon Presszóba. Én további kellemes délutánt kívánok nektek, Nagyhegyesi Dávid és Pacovics Melissa búcsúzik, maradjatok továbbra is a 91.5-ön. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
6: 14 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Hétfőtől csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, erősítette meg a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. A már érvényben lévő 5%-os csökkentés mellett hétfőtől további 5%-kal mérséklik a jövedéki adót, így annak teljes csökkentése eléri a 10%. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. Ruf Bálint, a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormány által végzett átvilágítások első eredményei hamarosan nyilvánosságra kerülhetnek, és napokon belül megtehetik az első feljelentéseket is. A tárca vezető az 5 pontban című podcastben beszélt a kormány munkájáról és a tervezett intézkedésekről. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a kabinetbe kerülése óta megdöbbentette mindaz, amit az elmúlt évek állami szerződéseinek és támogatásainak vizsgálata során tapasztalt. Elmondása szerint az áttekintett dokumentumok alapján azt látja, hogy 2016 után a kormányzás elsődleges célja máron nem a szakpolitikai döntéshozatal volt, hanem egyes gazdasági szereplők és érdekcsoportok gazdagodásának elősegítése. Ruf Bálint szerint a magyar állam jelentős összegek felhasználását titkolta el a nyilvánosság elől. Tovább szeretné fokozni az együttműködést Szabadka és Olaszország között a város polgármestere Stevan Bakić és Olaszország szerbiai nagykövete Luka Gori, aki ma Szabadkára látogatott. Már léteznek gyümölcsöző kapcsolatok gazdasági téren, az északbácskai körzetnek és Olaszországnak tavaly például 207 millió dollárnyi árucsereforgalma volt. A külföldi gazdasági partnerek közül az olaszok benne vannak a top 5-ben, mondta a polgármester a találkozó után. Fontos a kulturális együttműködés is. Szabadkán nyílt meg Szerbia harmadik olasz kulturális központja 2015 őszén. Azóta számos programot szerveztek és képzéseket, egyebek mellett nyelvtanfolyamokat tartanak. Az olasz nagykövet a Városházán tett látogatása után felkereste a szabadkai olasz központot, amely a Jován Nenáczár tér 7-es szám alatt található. Jelentős áramellátási problémák léptek fel ma Szabadka több városrészében. A nap folyamán több helyről is jelentős túlfeszültségről érkeztek lakossági bejelentések. Ezek egyes háztartásokban elektromos berendezések meghibásodását is okozhatták. A túlfeszültség pontos okáról és az esetleges károkról egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást az áramszolgáltató. Ez a helyzet a Pannon RTV televíziós és rádiós sugárzásában is fennakadásokat okozott.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén továbbra is 28 fokot mutat a hőmérő. Holnap változóan felhős, de alapvetően meleg napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. Hajnalban 16, délután 29 és 31 fok között alakul a csúcsérték. Vasárnap is teljesen száraz napos idő lesz.
10: Reklám.
11: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
12: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
13: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
14: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
15: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
16: Bomax.
17: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkus Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdi?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Álláshirdetés.
6: A Palicsi Villa Ancora idősek otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképesen életrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Ma megkezdte működését a Koszibreti, azaz Ki vagy te nevű portál, amelyet Alexander Vučić már korábban beharangozott. A szerb államfő akkor elmondta, hogy a weblapon bejelentést tehetnek az állampolgárok az általuk tapasztalt szabálytalanságokról és visszaélésekről. Elsősorban a közfunkciót betöltő személyekkel, de minden más közszférában dolgozó alkalmazottal kapcsolatban is. Ráadásul teljes anonimitás mellett. A www.koszibreti.rs címen elérhető portálon korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint minden egyéb jogellenes cselekménnyel kapcsolatos bejelentést várnak. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. A jövő évre halasztják az Európai Unió új online beléptetési rendszerének, az ETIAS-nak a bevezetését, miután az ES elektronikus határellenőrzési rendszer bevezetése jelentős fennakadásokat és hosszú várakozási időket okozott az uniós határátkelő helyeken. Az ETIAS, azaz az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer az amerikai ESTA mintájára működik majd, és a vízummentesen utazó mintegy 1,4 milliárd utasra vonatkozik. Az Európai Unióba belépni kívánóknak előzetesen regisztrálniuk kell a rendszerben, 20 eurós díjat kell fizetniük, és biztonsági ellenőrzésen kell átesniük. Fegyvereket találtak egy szerb autóban Tompán. A Magyar Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy szerb rendszámú gépkocsi átvizsgálásakor 3 maroklőfegyvert és 4 gépkarabélyt találtak a csomagtartóban elrejtve, közölte a hivatal. Azt is elmondták, hogy egy másik esetben Herceg-Szántónál egy szerb férfi autójából rejtett rekeszekből csempész cigaretta került elő. A cigarettát és az autót a pénzügyőrök, a fegyvereket pedig a rendőrség foglalta le, áll a közleményben. Jelentős áramellátási problémák léptek fel ma Szabadka több város részében. A nap folyamán több helyről is jelentős túlfeszültségről érkeztek lakossági bejelentések. Ezek egyes háztartásokban elektromos berendezések meghibásodását is okozhatták. A túlfeszültség pontos okáról és az esetleges károkról egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást az áramszolgáltató. Ez a helyzet a Pannon RTV televíziós és rádiós sugárzásában is fennakadásokat okozott.
5: Sport.
10: Mindössze 2 győzelem választja el Novák Djokovicot a jubileumi 25. Grand Slam trófeájától és a 8. wimbledoni serlegétől, amellyel 2017 óta csak a legendás svájci Roger Federer büszkélkedhet. Az elődöntős részvételek számát tekintve már most abszolút rekorder a férfiak között Djokovic, a szerb teniszezőnek a mostani a 15. wimbledoni elődöntője. Ma Jannik Sinner ellen lép pályára, aki jelenleg a világ legjobb játékosa. A mai programot a német Alexander Zverev és a brit Arthur Ferik között első elődöntős párharca nyitotta meg 14:30-kor a központi pályán. Ezt követi majd a világ által várt szuperrangadó Djokovic és Sinner között.
5: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 29 fok van, holnap változóan felhős, de alapvetően meleg napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. Hajnalban 16, délután 29-31 fok között alakul a csúcsérték. Vasárnap is hasonló időben lesz részünk, hétfőtől pedig tovább erősödik a felmelegedés.
0: Készen állsz?
7: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
7: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: vagyunk.
1: Reklám.
2: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Híradó.
8: Változott az elektromos kétkerekű járművek besorolása. Egy dinárral emelkednek az üzemanyagárak, virágzik a magyar-kanizsai Tiszavirág kemping, Franciaország a foci VB elődöntőjében. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Egyik napról a másikra mopeddé válhatott sok elektromos kerékpár Szerbiában. Június 27-től ugyanis új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít. Így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel kell számolniuk. Dudás Dániel riportja.
9: Az új szabályozás legfontosabb változása, hogy a besorolásnál már nem az a döntő, van-e pedál a kerékpáron, hanem az, hogy hogyan működik az elektromos hajtás. Ha a motor csak pedálozás közben segít rá a haladásra, a jármű továbbra is elektromos kerékpárnak minősül. Ha azonban gázkarral, pedálozás nélkül is képes haladni, akkor már mopednek számít. Rózsa István, gépjárművezető oktató.
10: Azok az elektromos kerékpárok kerülnek a kis motor kategóriába, amelyik tudnak önállóan közlekedni, tehát egy gomnyomásra vagy egy karhúzásra, tehát nem szükséges az, hogy tekerjük a pedált. Tehát van olyan, amelyiknél lehet tekerni is a pedált, meg önállóan is megy, az is abba a kategóriába esik. És a motor erő a 4 kW-ot eléri, vagy meghaladja a 4 kW-ot, az már a kis motor kategóriába megy.
9: Fontos, hogy a mopednek minősülő elektromos járműveket már forgalomba kell helyezni. Rendszámmal és műszaki vizsgával kell rendelkezniük. Vezetésükhöz AM kategóriás jogosítvány szükséges.
10: Vizsgázni kell rá, jogosítvány kell hozzá, kötelező sisakot használni, tehát ezek a betartani bizonyos szabályokat, tehát ez vonatkozik rá. Na most ez a vizsgázás, ez tehát autós iskolába kell iratkozni, oda kell menni. Van, akinek már lehet, hogy van, akik régebb idősebb személyek, vagy olyanok, akik régebben vizsgáztak, amikor még a B kategóriával megadták azt az AM kategóriát, ez az AM kategória moped, azok nyugodtan vezethetik, semmi gond nélkül, csak akkor itt még van, amit nem mondom, kimaradt az előbb, az, hogy regisztrálni kell őket. Tehát az éves bejegyzés, tehát műszakira kell vinni, táblája kell, hogy legyen, ugyanúgy se valószínű sárga táblát kap, nem tudom ezt, mert erről nem olvastam, hogy milyen tábla lesz majd, de kap egy táblát, és akkor minden év biztosítást kell rá fizetni, ugyanúgy, mint egy bármelyik másik járműre.
9: A gépjárművezető oktató kiemelte továbbá, hogy a mopednek minősülő elektromos kerékpárok ezentúl nem használhatják a bicikli járdát. Kizárólag az úton közlekedhetnek, és sebességük nem haladhatja meg a 45 km/h sebességet. Fontos továbbá, hogy AM kategóriás engedélyre kizárólag 16 év feletti személyek jogosultak.
8: Egy dinárral emelkedik a dízel és a benzin maximális kiskereskedelmi ára a következő 7 napban, így az eurodízel literenként 220 dinárba, a 95-ös benzin pedig 196 dinárba kerül. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Hétfőtől csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, erősítette meg a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. A már érvényben lévő 5%-os csökkentés mellett hétfőtől további 5%-kal mérséklik a jövedéki adót, így annak teljes csökkentése eléri a 10%-ot. Orbán Anitával tárgyalt Márko Gyurics Rómában. A magyar és a szerb külügyminiszter áttekintették a két ország kapcsolatait, a nyugat-balkáni helyzetet és az európai integrációs folyamatokat. A politikusok egyetértettek abban, hogy a Magyarországon élő szerb közösség és a szerbiai magyar nemzeti kisebbség erős hidat képez a két állam között, ami fontos ösztönzést ad a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséhez. Gyurics köszönetet mondott Magyarország folyamatos támogatásáért szerb Európai Uniós integrációs útján, amelyet országa stratégiai céljaként határozott meg. A gazdasági együttműködés terén a felek üdvözölték a folyamatos növekvő áru- és szolgáltatásforgalmat, a növekvő magyar beruházásokat, valamint a közös infrastrukturális és energetikai projektek sikeres megvalósítását. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. Szinte teltházzal üzemel a Magyar Kanizsai Tiszavirág kemping, amely már a május 1-i ünnepek előtt megnyitotta kapuit. Azóta folyamatos az érdeklődés, nem csak Vajdaság különböző településeiről, hanem külföldről is sok természetkedvelő választja pihenése helyszínéül a kempinget. Korom Sarolta tudósít.
0: Ahogy az elmúlt években, úgy idén is egymást érik a lakókocsik és a sátrak a Magyar Kanizsai Tiszavirág kempingben. A helyi Bogics Erzsébet minden évben, amint megnyílik a kemping a május 1-i ünnepek előtt, szinte kiköltözik a Tiszapart mellé. Több mint egy évtizede visszatérő vendég. Ott jártunk, kor éppen az ebédjét készítette.
5: Amióta én lejárok, tehát pozitívusokat fejlődött. 10-11 éve vagyok itt, azóta rengeteget, azt mondom. Mindennel bővítették a kampot, csináltak új szanitér, WC-t, tusokat, mert az kevés is volt ennyi személyre. Tiszta tartás, ami a legfontosabb.
0: A kempingben 30 kijelölt kempinghely áll a vendégek rendelkezésére, emellett további mintegy 50 férőhelyet tudnak biztosítani. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az érdeklődés a létesítmény iránt, és ma már Európa számos országából érkeznek turisták, akik akár csak egy éjszakára is megszállnak Magyar Kanizsán. Bodnár Ivett, a Magyar Kanizsai Önkormányzat idegenforgalommal megbízott munkatársa.
11: És azt kell mondanom, hogy gyakran jönnek olyan átutazó külföldi vendégeink, akik akár egy éjszakára megszállnak és megpihennek, és azt követően folytatják az útjukat, de vannak olyan, akár Németországból, Lengyelországból, sőt azt hiszem, hogy Hollandiából is érkezett már vendégünk. Vannak olyanok, akik egy nap időtöltés után mégis úgy döntenek, hogy maradnak egy pár napot a kempingben, hiszen a körülmények, illetve a szolgáltatások azok maximálisan megfelelnek nekik.
0: A vendégeket számos szolgáltatás várja. A Tiszapart közelsége, a felszerelt strand, két medence, játszóterek, valamint vendéglátóhelyek biztosítják a kényelmes kikapcsolódást. A szállásdíjak az elhelyezés módjától függően alakulnak. A sátorhelyek díja sátor méretétől függően éjszakánként körülbelül 400 dinár, míg a lakókocsival érkezőknek 540 dinárt kell fizetniük egy éjszakáért.
1: Sport.
8: Novák Djokovic várhatóan ma 17 óra körül lép pályára a wimbledoni teniszbajnokság elődöntőjében, ahol az olasz Jannik Sinner lesz az ellenfele. A mérkőzés a nap második találkozója lesz, jelenleg ugyanis a brit Arthur Ferrai és a német Alexander Zverev mérkőzése zajlik. A szerb teniszező pályafutása során immár 15. alkalommal jutott be a wimbledoni elődöntőbe. Djokovic jelenleg a világranglista 8. helyén áll, míg Sinner vezeti az ATP rangsort. Eddig 11-szer találkoztak egymással, a mérleg az olasz játékos javára billen, aki 6 győzelmet aratott, míg Djokovic 5-ször nyert. A francia válogatott pedig 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bostoni negyed döntőjében. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban. Ma 21 órától tehát Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. Szombaton 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük. A pontos idő 16 óra 9 perc.
1: Időjárás.
12: Kellemes napsütésben van részünk, a csúcsértékek a 29 fokot is elérhetik, csapadék nem valószínű.
13: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.
1: Reklám.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Elektronápon, a legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-150-150. 0244-150-150.
17: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
18: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: Hi, my name is MNEK.
2: This is Joel Corey, and this is my new single with MNEK, Head and Heart.
3: Csillaghullás.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény- és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Best of Csillaghullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95 Pannon Rádióban.
5: Hey, this is Ilya, and this is my new track, Waiting for Tonight. On your favorite station.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen,

0: reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: reklámás hirdetés.
1: A Palicsi Villa Ancora idősek otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
0: 18 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Best of Csillaghullás a Pannon Rádió.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
0: A Pannon Rádióban.
2: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
8: Hey, this is Lizzo and this is my new

0: Képlet. Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
3: Megnyílt a Real Chocolate üzlete Szabadkán, a város történelmi

0: árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoszerv.
1: Mein Name ist Ilira.
2: This is Vice.
3: Csillagullás.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön.
5: Hey, what's up? This is Kid Laroi.
6: Kid Laroi.
7: Without you, with Miley Cyrus.
8: Without you.
9: Hey, it's Miley Cyrus, and this is
10: Csillaghullás, a panó.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig, a 91.5-ön.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: This is Duncan Lawrence. Cause heaven is a hand to hold.
2: Csillaghullás, a

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: Hi, this is Ina.
2: Hello.
3: And we're Sophie Tucker. Tucker.
4: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.
1: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
2: This is the weekend.

0: minden pohár, vagy csak a pincér.
1: 20 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hétfőtől csökken az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában, erősítette meg a pénzügyminisztérium. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt és megvédjék a lakosság életszínvonalát. A már érvényben lévő 5%-os csökkentés mellett hétfőtől további 5%-kal mérséklik a jövedéki adót, így annak teljes csökkentése eléri a 10%-ot. Június 27-től új szabályok lépnek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít. A mopednek minősülő elektromos kerékpárok ezentúl nem használhatják a bicikli járdát, kizárólag az úton közlekedhetnek, és sebességük nem haladhatja meg a 45 km/h sebességet. Fontos továbbá, hogy AM kategóriás engedélyre kizárólag a 16 év feletti személyek jogosultak. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a magyar miniszterelnök a Facebook oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni negyed döntőiben. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen áttartó veretlenségi sorozata. Mbappé 8. találatával utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit, aki az örök rangsorban már csak egyel előzi meg francia riválisát.
3: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió! A te hangod!
5: I've seen the devil down sunset in every place.

Nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, nem, nem akarok félig élni, mert ha félig élnék, abba belehalnék, mert félig csókolni nem lehet, félig ölelni nem szabad, a félig elmondott titkok.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

Afkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.